0: most, de most pihenek a fűben és dúdolom.
1: MMR. A zene összeköt.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Csodaszép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, akik már ilyenkorán bekapcsolták a Muravidéki Magyar Rádiót. A Magna Cum Laude dalával már meg is kezdtük ezt a vasárnap reggelt, és egyébként július 19-e van, 5 perccel vagyunk, 17:30 után. És ugye nem egyedül vagyok itt az MMR stúdiójában ma reggel sem. A hangtechnikus kolléga mai délelőtt folyamán nem más, mint Torma Robert, és egyébként van egy zenei szerkesztőnk is, ez pedig nem más, mint Király Boglárka a mai napon. Úgyhogy reméljük, hogy velünk tartanak, ha tehetik. Tegyenek is így, ugye egy esős este után most igaz, hogy annyira nem lehet nézni a felkelő napot, ugyanis itt lendván legfeljebb a szürke felhőket lehet sasolni, azon belül is a különböző színkavaradásokat, ami a felhőket illeti. És ha egy kicsit ránézünk az időjárás jelentésre még így 6 óra előtt, akkor úgy tűnik, hogy ma is lesz részünk valamennyi csapadékban. Egy-egy zápor, zivatar nem kizárt a késő délutáni, illetve esti órákban. A jelentések alapján olyan 5-6 órától számíthatunk esőre, de ugye tudhatjuk, hogy az időjárást nézve nem kizárt, hogy ez előbb is be fog következni, ugye nagyon gyorsan megváltozhat a szél iránya, és ezzel egyben akkor az is, hogy lesz eső, vagy éppen nem. Minden esetre a Muravidéki Magyar Rádió az itt lesz önöknek, és nem halkul el. Jobbnál jobb zenékkel várjuk önöket a mai délelőtt folyamán is, egészen déli 12 óráig. Magna Cum Laude dal után érkezik a Skorpió, és az Így szólt hozzám a Dédapám című dal. Tartsanak velünk, rádiózzanak így vasárnap reggel, és ugye mindenkinek ismételten jó reggelt kívánunk!

A mai vasárnap reggel sem telhet némi sport nélkül, ugyanis nem titok, hogy a foci VB, legalábbis a 2026-os foci VB, hát lassacskán, de igenis a végéhez közeledik. A döntő egyébként ma lesz, 21 órakor New Yorkban a New Jersey stadionban, és Spanyolország és Argentina fognak játszani. De viszont tegnap Franciaország és Anglia játszottak, méghozzá bronzéremért csapott össze szombat este a labdarúgó világbajnokságon a francia és az angol válogatott, méghozzá Miami-ban. A mérkőzés nem kevesebb, mint 10 gólt hozott, és végül az Angliáé lett a bronzérem, írja egyébként a Nemzeti Sport. Mindkét fél változtatott az elődöntős felálláshoz képest, de még az utolsó meccsére készülő Didier Deschamps elsősorban a védelemben és a középpályán dobta be az eddigi kevés lehetőséget kapó játékosait, addig Thomas Tuchel a kapuban Dean Hendersonnak szavazott bizalmat, de Harry Kane és Jude Bellingham is kikerült a kezdőcsapatból. Visszatért viszont a Mexikó ellen összeszedett eltiltását letöltő Gerald Kwanzaa. Francia oldalon a kezdőben maradt Kylian Mbappé, aki Lionel Messivel holdversenyben vezeti a góllövő listát, s a bukott elődöntő után a gólkirályi címmel szeretett volna vissza, vagyis hát vigasztalódni. És egyébként talán nem túlzás azt állítani, hogy a VB történelem egyik, ha nem a legjobb meccsét láthattuk tegnap este. Ráadásul az 1982-es magyar Salvarodi óta először született legalább 10 gól egy világbajnoki találkozón, írják a folytatásban. Anglia éremmel zárta a tornát, 1966 óta először, amivel Thomas Tuchel az elmúlt 6 évtized legjobb angol VB eredményét hozta össze, és ez talán enyhíti az elődöntős kudarc okozta fájdalmat. Egyébként további részleteket arról, hogy hogyan is telt a torna, vagyis hát a meccs részleteiről, ki hány gólt lőtt és melyik percben, arról a Nemzeti Sport .hu weboldalán tudnak olvasni. Mi viszont folytatjuk továbbra is ezt az órát még zenével, és hamarosan felköszöntjük a mai nap névnaposait is, mert ugye annak ellenére, hogy vasárnap van, az nem azt jelenti, hogy névnaposaink nincsenek.

Jöjj vissza nyár, ez volt Pál Dénes dala, mi pedig a dal előtt emlegettünk névnaposokat, ugyebár. És július 19-én is van bőven olyan nevünk, ami hát megünnepelhető így a nap folyamán. Egyébként a fő névnaposunk nem más, mint Emília. Ez a név latin eredetű, az Emil férfi név eredetiének női párja. Jelentése pedig versengő, vetélkedő. És július 19-e kivételével még június 30-án, január 5-én, szeptember 19-én és november 20-án ünnepelhető meg. De az Emiliákon kívül még ma ünnepelhetnek a Vincék, Arankák, Alfredok, Stellák, Ambrusok, Auréliák, Alfrédák és az Aurák is, úgyhogy minden kedves Emiliának és az összes kedves névnaposnak, aki szintén ma ünnepli nevenapját, annak nagyon boldog névnapot kívánunk. Önök is köszöntsék fel az ismerőseiket, hogyha felfedeztek esetleg egy ismerősen csengő nevet az említettek között. Ugyebár kellemes ünneplést mindnyájuknak, és nem csak a névnaposoknak kívánunk boldog névnapot, hanem egyben a születésnaposoknak is. Nagyon boldog születésnapot ismételten, kellemes ünneplést és kellemes vasárnapi napot kívánunk mindnyájuknak. Pontban 6 órakor a nap legfrissebb információival várjuk majd önöket, addig viszont még jó sok zene várja itt önöket a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában.

Rendben van, szólt a furcsa vendég, mintha tegnap lennék. Gyűrött tart, fél mosoly a füstbe, szépek itt az esti.

0: Július 19-e van, vasárnap, egy perccel vagyunk 6 óra után, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai nap legfrissebb időjárási információit hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk is, hogy mit jósolnak a meteorológusok így a mai napra és az elkövetkezendő napokra. Egy esős éjszaka után a hajnali hőmérséklet 14 és 18 fok közé hűlt le, a tengerparton pedig átlagban 20 fok körül alakul. Ma pedig változóan felhős, időnként napos időre számíthatunk a délelőtt és a délután folyamán is nagyrészt, viszont délután és az esti órákban záporok és zivatarok is kialakulnak, a zivatarok idején élénk, olykor erős északi szél fúj majd. A nappali csúcsfőmérséklet egyébként 24 és 28 fok között valószínű. Goriskon és a Szlovén Isztrián pedig eléri a 30 fokot is akár. Hétfőn többnyire napos idő várható, bár délután elszórtan kialakulhatnak záporok, illetve zivatarok. Keleti szél fúj majd. A tenger mellék térségében többnyire gyenge bóra várható. Kedden változóan felhős, részben derült időnk lesz. További záporok és elvétve zivatarok is előfordulhatnak. Valamennyivel hűvösebb is lesz az időjárásunk, mint az előtte lévő napokban. Szerdán pedig napos és többnyire száraz idő várható, ami Szlovéniát illeti. Mi pedig akkor még gyorsan lessünk rá a jelenlegi hőmérsékletekre is, ami azt illeti Lendva 19 fokos, Muraszombat szintén 19, Maribor 18, Ljubljana csak ugyan 18, Novomestóban is 18 fokot mérnek, ez nincs másképp Celjeben sem, Koper 22 fokos, Kradaricán pedig 8 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma nap első felében napos idő várható gomoly felhőkkel, és kevés helyen számíthatnak délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra, illetve kisebb esőre is. A délutáni órákban hideg front érkezik Magyarország térsége fölé, amely mentén átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok várhatók. A délutántól északnyugatira forduló szelet a hideg front mentén átmenetileg erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik. A zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél, a csúcshőmérséklet pedig általában 27 és 33 fok között várható. Késő este ez 18-26 fok alá, vagyis hát 26 fok közé fog csökkenni. Aztán holnap, azaz hétfőn a front csapadék zónája szétesik, elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás, kevés, a déli-délnyugati harmadban több felhővel. Főleg ezeken a részeken alakulhat ki néhol zápor, zivatar, az északi-északnyugati szél élénk, olykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat, ami a hőmérsékletet illeti. Kedden képződnek gomoly felhők, és érkeznek is észak-északnyugat felől felhőtömbök, de így is legalább több órás napsütésig érkezik. Szerdán pedig változó felhőzetre, több órás napsütésre számíthatnak, helyenként eső, zápor, kisebb eséllyel zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet pedig hajnalban 7 és 17, délután 23 és 28 fok között alakul majd. Mi pedig akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon. Lenti 18 fokos, Zalaegerszeg 19, Nagykanizsa is 19 fokos jelenleg, Szentgotthárd 18, Szombathely szintén 18, Budapesten pedig 22 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Ami pedig az orvos meteorológusokat illeti, ma még többfelé számíthatunk 30 fok feletti csúcsértékekre, az ő jóslataik szerint, emiatt pedig a melegfrontra érzékenyeknél továbbra is jelentkezhet migrén, vérnyomásingadozás, keringési panaszok, fáradékonyság, dekoncentráltság, bágyadtság, valamint gyulladásos jellegű panaszok is. Aztán délután, illetve este északnyugat felül egyre több felé egy hideg front fogja éreztetni hatását, emiatt fejfájás és görcsös panaszok is előfordulhatnak. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Továbbra is magas lesz a stroke és az infarktusok kockázata, az UV-sugárzás pedig 11 és 16 óra között a napos időszak országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsék immunrendszerüket, fogyasszanak sok friss gyümölcsöt, és figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, távolabbra viszont úgy tűnik, hogy vannak történések, méghozzá a Korenszkói autópályán egy meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat Brezje előtt Ausztria felé. Aztán a Podravje autópályán Zakel és Gruskovje között Horvátország felé is van forgalmi torlódás, úgyhogy érdemes ott számítani némi késéssel, ha arra felé tartanak így vasárnap folyamán, illetve a következő órákban. Ezen kívül pedig úgy tűnik, hogy nincs más fennakadás az utakon, illetve baleset. Ez kívánjuk, hogy maradjon is így. Egyébként pedig, ami a rendőröket illeti, ők ma a Ljutomeri rendőrállomás körzetében ellenőrzik a gyorshajtókat, de ugye, ahogy azt tudhatják, ez természetesen nem azt jelenti, hogy máshol nem kell óvatosnak lenni, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor tartsák be a szabályokat, vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és szenteljenek figyelmet, ugye másoknak is a forgalomban, nem egyedül vagyunk az utakon. Balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Rózsa Magdolnától szólt a Szembeszél című dal, és ha már zene, akkor folytatjuk zenei témákkal. Ugyanis több millió forintot adományozott a Metallica egy magyar nőjogi szervezetnek. Egyben pedig a Nana Egyesület adományai mellett a júniusi koncertek alkalmával a zenekar összehozta Magyarország történetének legnagyobb véradó eseményét is. Na de lássuk a részleteket! Örömmel számolunk be arról, hogy a Metallica budapesti látogatás alkalmából többek között minket választott be a támogatott hazai civil szervezetek közé, ezzel is segítve prevenciós, áldozatvédő és a nők biztonságáért folytatott munkánkat, számolt be a NANE Egyesület, azaz a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület, közösségi médiás oldalaikon teljesen pontosan. A szervezet azt is elárulta, hogy a zenekar All Within Hands alapítványa egészen pontosan 6 millió forinttal támogatta őket, amit szabadon használhatnak fel és építhetnek be munkájukba. Így a Metallica tagjai az egyik legfontosabb módon járulnak hozzá a nők biztonságáért és a nemek közötti egyenlőségért folytott küzdelemhez. A Metallica legutóbbi budapesti látogatása nem csupán nagylelkű adományáról marad majd emlékezetes, hiszen a zenekar két koncertje több rekordot is megdöntött. A Puskás Arénában két nap alatt több mint 150 ezer rajongó látta őket, ami egyszerre jelentett stadion rekordot és minden korábbinál nagyobb magyarországi stadion koncertet is. A fellépésekre közel 70 országból érkeztek, a kapcsolódó programok pedig szintén teltházzal futottak. A zenekar felhívására csaknem 2000-en adtak vért, ezzel létrejött Magyarország eddigi legnagyobb véradó eseménye. A Budapest Bike Mafia közreműködésével pedig több mint 1000 adagételt juttattak el rászorulóknak, írja egyébként a Refresher.hu. Ebben a cikkben egyébként megtalálható a NANE Egyesület hivatalos bejegyzése is, amiben leírják ugye a részleteket arról, hogy a Metallica mennyi pénzzel támogatta őket teljesen pontosan, és még más kedves szavakat is tesznek hozzá ugye ebben a bejegyzésben. Ha valakit érdekel, akkor nyugodtan olvasson bele akár a Refresh-en ezen cikkénbe, vagy keresse meg a NANE Egyesület Facebook, Instagram oldalát, és olvasson bele nyugodtan ebbe a posztba. Mi pedig ezután folytatjuk továbbra is, jobbnál jobb zenékkel érkezik Takács Eszter és a Beat Band, tőlük fog szólni az Él című dal, aztán ha minden igaz, akkor Balázs Fecó is énekelni fog, pontban félkor, pedig várjuk Önöket reggeli terápjáróval. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A város Géza fejedelem, majd pedig fia első István király és felesége Gizella kedvenc tartózkodási helye volt. Itt püspökséget alapítottak, támogatásukkal épült a Szent Mihály Főszékesegyház, és a Veszprém vagy Apásza kolostor is, ahol a legenda szerint ez a miserruha készülhetett, amely a magyar királyok koronázási palástja lett.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Veszprémbe, a királynék városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
3: Köszöntöm a reggeli terepjáró hallgatóit. Díszüléssel vette kezdetét Hodos község 27. községi ünnepe pénteken este. Damaszko Denisz polgármester köszöntője után kiosztották a kitüntetéseket. Tegnap átadták az öntözőrendszert, ma pedig Kapornakon megtartják a 25. nyílt községi tűzoltó versenyt. Botka Ágnes összeállításából következik részlet, amelyben Hodos polgármestere a kisközség előnyeiről és hátrányairól is szól.
4: Örülünk, hogy az ifjúsági központot fel tudtuk újítani. Most nekiálltunk a temető felújításának. A régi temetőnél már kicseréltük a kerítést, az új temetőnél elkezdtek a munkálatok, úgyhogy örülünk neki, és a focipályán még kialakítottunk egy öntözőrendszert, úgyhogy örülünk neki, hogy mindent, amit ma itt át tudunk adni, átadjuk az embereknek. Most már egy hagyománnyal vált, hogy így széthúztuk 3 napra, fontosnak tartjuk, hogy az emberek összejönnek, beszélgetnek, társalognak, úgyhogy a jövőben is így tervezzük majd. Próbálkozunk, hogy azért az emberek költözzenek ide, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz majd a jövőben. Így tényleg minden embert tudunk személyesen ismerni, tudunk segíteni a problémájukon, úgyhogy szerintem ez egy nagy előny a nagyobb községekhez képest. Hátrány pedig abban van, hogy nincs annyi munkás, aki minden területet le tudna fedni.
5: A díszülésen jelen volt Balódi László, a szlovákiai Hodos, mint testvértelepülés polgármestere is, akit a 30 éves együttműködésért aranyplakettel tüntettek ki. Továbbá aranyplakettet adományoztak Anduskó Jánosnénak és Jánosnak, a Hodosi Őrség Művelődés és Turisztikai Egyesületben végzett szakmai munkájukért és tagságukért. Polgármesteri elismerésben részesült továbbá Oliver Andrejcsák a kiemelkedő tanulmányi eredményéért, és Filip Andrejcsák a labdarúgásban kifejtett igyekezetéért. Továbbá Ella Bocskorec Kapornakról és Szilva Román Hodosról kapták a legszebb virágokért járó elismerést.
3: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Botka Ágnes összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

6 óra, 47 perc a pontos idő, és hogyha gyorsra tekintünk az időjárás ellenőrzésre, vagyis hát az időjárás jelentésre, akkor továbbra is egyelőre úgy tűnik, hogy a nap folyamán még érkezhet az ország légterébe némi eső. Ennek ellenére viszont úgy tűnik, hogy továbbra is hát nem fogja ez az eső elérni, vagyis a csapadék elérni Szlovénia déli részét, így aztán továbbra is magas erdőtűz kockázat van kihirdetve Szlovénia déli felére teljesen pontosan. Na de, hogyha ma az időjárás megállít bennünket abban, hogy kilépjünk a házból, lakásból, akkor így vasárnap délelőtt, esetleg délután tökéletes idő töltés, egy-egy széria vagy film megtekintése, és széria ügyileg mi is tudunk ajánlani néhányat, mert a Telex After Streaming ajánlójában találtunk pár olyat, ami most már július hónapjában elérhető a streaming platformokon, és meg is lehet nézni már valószínűleg a teljes szériának az új etapját. Na, kezdjük is azonnal a Mackóval, ami egyébként a Disney Plus-on tekinthető meg. Utolsó évadához érkezett a stresszes éttermi jeleneteivel a nézőt folyamatosan a szívroham közelében tartó sorozat, írják az írók a Telex After-ben. Az előző, a keleténél talán jobban egy helyben toporgó évadokat már nem övezte akkora szeretet, mint amit az első két etap kapott a nézőktől, és pont emiatt a Mackó lezárásán nagy a nyomás, hogy méltó módon elköszönjön a karaktereitől. Egyrészt a főszereplők, Carmi és Sidney közötti konfliktus konfliktus halmazt is valahogy kezelnie kéne az évadnak, másrészt viszont több olyan mellékszálat is elindított a sorozat, amelyeket még lenne értelme kibontani az alkotóknak. Nagy a tét, hogy az évadról eddig kijött képek és előzetes alapján ezen az utolsó fogáson is úgy dolgoztak-e a színészek, mintha az életük múlna rajta. Érdemes ebbe beletekinteni, főleg, hogyha már látták esetleg a széria előzetesét, úgyhogy akár így vasárnap folyamán, akkor nézzenek bele a The Bear, azaz a Mackó című sorozatba, vagy az elejébe, vagy akár, hogyha már látták az első évadokat, akkor az utolsó évadba, ugyebár. Aztán itt van nekünk a Back to Black. Amy Winehouse ugyebár kedvelt téma a filmesek között, készült már róla megrázó dokumentumfilm, a Back to Black pedig az a történet az előadó életéről, és ez a verzió az, amit az énekesnő családja is jóvá hagyott egyébként. Amy Winehouse azzal vált igazán ismerté, hogy a jazz műfajához egyedi ízt adott, és nyilvános szereplései során egyáltalán fittyet hányt a jó módra. Azért is fontos női előadó, mert nem fogadta el a ráaggatott pophercegnői címkét, és önazonos módon megmaradt a mékashajú, karakán énekesnőnek, aki nagy színpadokat hódít meg úgy, hogy közben a legféltettebb titkait kotyogja el a közönségnek. És a Back to Black-ben Marisa Abella alakítja egyébként a művésznőt, és a történet főleg az énekesnő és Blake Field-el civil viszonyára fókuszál. A film két órán keresztül inkább egy toxikus párkapcsolatot mutat be egy elragadó énekesnővel, de arról már hallgat a Back to Black, hogy milyen okok vezettek Amy Winehouse halálához, írta már egyébként a Telex egy korábbi cikkében a filmről. Na, mi hamarosan folytatjuk még olyan szériákkal, amikbe érdemes beletekinteni, akár ma, akár a következő napokban, egyelőre viszont szóljon egy dal, ez pedig nem más, mint Vastag Csaba és Vastag Tamás közös dal lesz, az Őrizd az álmod.

Az HBO Maxon elérhető Back to Blackről már beszéltünk, amelyik sorozat viszont még szintén az HBO Maxon tekinthető meg, az nem más, mint az élet, Larry és a boldogtalanság hajszolása. Larry David visszatér a félig üres után, méghozzá Barack Obama producerkedése és intrója mellett készült sketch komédiával. A sorozat az Egyesült Államok történelmének ismert pontjait meséli újra, de olyan rendkívül kellemetlen figurákra fókuszálva, akik a haladás útjába álltak, vagy megnehezítették azt. Larry David mellett a mellékszerepekben olyan színészek tűnnek fel egyébként, mint Catherine Hahn, John Hamm vagy Bill Hader. Aztán itt van nekünk a Prime Videón elérhető Birka krimi is, vagyis eredeti címén a The Sheep Detectives. A film, aminek már a rövid leírásának olvasása közben meg kell lelni egy pillanatra, hogy nem néztünk-e félre valamit. A cím ugyanis nem ferdít. Ebben a történetben beszélő és krimi rajongó birkák indítanak nyomozást a pásztoruk gyilkossági ügyében. A Chernobyl és a The Last of Us sorozatok írója Craig Mazin ezúttal Leonie Swan krimiét adaptált a filmre, amit a Minionok filmekről ismert Kyle Balda rendezett. A pásztort Hugh Jackman, a nyomozót az utódlásból ismert Nicholas Brown alakítja, és feltűnik egy mellékszerepben Emma Thompson is. Úgyhogy, ha valakinek felkeltette az érdeklődését, akár ez utóbbi, ugye a Birka krimi, vagy akár melyik más említett sorozat, akkor érdemes, ahogy már említettük így vasárnap folyamán, beletekinteni egybe, vagy akár végig is nézni egy-egy sorozatot. Egy biztos, hogyha épp megtalálják azt a féle tematikájú sorozatot, ami az önök kedvence, akkor semmiképp sem fogják megbánni. Általában ezek az ajánlott sorozatok eléggé nívósak tudnak lenni. Minden esetre mi a következő dallal már be is lépünk a következő órába, ugyanis Balázs Fecó és a Wolf Katitól fog szólni az új név egy régi ház falán, és akkor 7 óra után, ha minden igaz, akkor vár ránk egy gyerekgondolatok program, és ugye az évforduló naptár is, úgyhogy ha érdeklik önöket, hogy milyen évfordulók köthetők július 19-éhez, akkor mindenképpen tartsanak velünk 7 óra után, hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót, és ugye a jobbnál jobb zenéket.

0: miért jó a tűzoltónak lenni, Poppy?
1: Azért, mert a tűzoltó, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, és akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rája.
0: Mire?
1: Hát a falra.

Július 19-e van, egy perccel vagyunk, 7:45 után, vasárnapi nap a mai, és ugye július 19-éhez is rengeteg évforduló köthető. Többek között egyébként a mai a 135. nap az évben, és 1835-ben, pont hogy a mai napon született Magdalena Gornik, szlovén-római katolikus misztikus és stigmás. Aztán 1895-ben megszületett Vinko Beaten, szlovén gyermek és ifjúsági író, költő, drámaíró és eszperantista. 1947-ben szintén a mai napon Sasa Frelich, azaz Miso, szlovén orgonaművész látta meg a napvilágot, 1980-ban pedig Urška Arlič Gololičič, szlovén szoprán, operaénekesnő. Aztán 1914-ben a mai napon hunyt el Janez Puh, szlovén-osztrák mérnök és gyáros. 1932-ben pedig Fran Jesenko, szlovén botanikus hagyta el az érők sorát. Aztán 98 éve, hogy megszületett Budai László futballista, a legendás aranycsapat jobb szélsője. 105 éve, hogy megszületett Rosalind Sussman Yalow, amerikai orvosfizikus, aki második nőként kapott orvosi Nobel-díjat. 212 éve, vagy 1814. július 19-én született Samuel Colt, a forgótáras revolver feltalálója. És 147 éve annak is, hogy megszületett Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus. Ami pedig a zenei évfordulókat illeti. Ozzy Osbourne és egykori Black Sabbath-beli zenésztársa Tommy Iommi 2010. júliusában

114 éve Arizonában felrobbant egy nagyjából 190 kg súlyú meteorit. Ez egyébként Holbrook város közelében történt, és nagyjából 16 ezer apró törmelékdarabbal borította be a várost. Aztán 12 éve, hogy 86 éves korában meghalt James Garner, amerikai színész, akit az Atlantishoz elveszett birodalomból ismerhetünk. 43 éve bemutatták az első CT-készülékkel készült háromdimenziós képet egy emberi fejről. 80 éve először lépett a kamerák elé Marilyn Monroe. 483 éve meghalt Boleyn Mária, aki Boleyn Anna, 8. Henrik második feleségének a testvére volt. 147 éve megszületett Móra Ferenc, író, újságíró, muzeológus. Egyébként olyan ikonikus műveket köszönhetünk neki, mint például a Kincskereső Kisködmön. Aztán 192 éve megszületett Edgar Degas, impressionista festő és szobrász. 334 éve kivégezték a szellemi boszorkányokat. Salemben, Massachusetts államban 5 nőt akasztottak fel boszorkányság miatt, ezzel fejeződött be a hírhedt boszorkány per, amelyről Arthur Miller a drámáját írta, magyarul Salemi boszorkányok címen ismerjük. 1692-ben Salem Village-ben, Modenvers, egy Salem melletti faluban pár fiatal lány több környékbelit is megvádolt azzal, hogy rontást tett rájuk, és megbabonázta őket. A rossz körülmények között élő közösségben megvádoltakat felszólították, hogy vallják be, hogy boszorkányok. Ez esetben földjüket, vagyonukat elkobozták, vagy felakasztják őket. A vádaskodások egyre több embert érintettek, és pár hónapon belül Salem városa, majd több környékbeli településre és Bostonra is átterjedtek. És visszatérve a zenei évfordulókhoz, 50 éve, hogy feloszlott a Deep Purple, valamint 2005. július 19-én James Blunt a Your Beautiful című dallal, amely egyébként a Back to Bedlam című debütáló albumán szerepelt, az első helyet foglalta el a brit kislemezlistán. A brit énekes dalszerző első listavezető dala,

mindössze 5 hétig állt a rangsor élén, és nálunk is szólni fog a folytatásban, érkezik James Blunt és a Your Beautiful, fél körül pedig akkor megkezdjük a mai slágerkívánságunkat is, reméljük, hogy mindenki bekészítette a zenei kérését, illetve egy póddalt arra az esetre, hogyha az eredeti kérdal nem lenne megtalálható a zenetárunkban. Tartsanak velünk, számítunk majd telefonhívásaikra, hallgassanak továbbra is Muravidéki Magyar Rádiót.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
0: Kívánságműsor.
1: Ahogy ezt ígértük, meg is kezdjük a mai két órás sláger kívánságunkat, úgyhogy a következő kettő órában akkor majd várjuk telefonhívásaikat, méghozzá az 575 17 18, illetve az 575 17 19-es telefonszámokon. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor plusz 386, és a kettest kell bepötyögni valamelyik telefonszám elé. És már érkezett is be egy zenei kérésünk, ez pedig nem más, mint a Bombontól az Érezd magad jól című dal, ezt Erzsi kérte tőlünk, szólni fog, mi pedig akkor fogadjuk hívásaikat a dal alatt.

0: És már vannak is telefonálóink. Haló, haló, szép reggelt, jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok! Szép üdvözlet, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretném meghallgatni a Kesszei kikötőben.
0: Egy előadót tudna esetleg mondani?
1: Hát azt nem tudom, de úgy hiszem ez a címe.
0: Rendben, akkor szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes
1: én
0: napot kívánunk.
1: Én is köszönöm, kedves Tamara, minden jót a viszonthallásra.
0: Viszhall. És van még egy telefonálunk, ha minden igaz. Haló, haló, szép napot kívánok, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok, Tamara, Ezsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
2: Kovács Katitól szeretném meghallgatni Soha ne sírj című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
2: Én is köszönöm szépen, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Viszhall. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok.
3: Kellemes vasárnapot kívánok, Tamara, mindkettőknek a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
3: Én pedig szeretném meghallgatni Kalamár Páltól, Szeressük egymás gyerekét. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát a viszonthallásra.
0: Rendben, szólni fog akkor Kalamár Pál dala. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.

0: Folytatjuk továbbra is telefonhívásokkal, és már van is telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Szép jó reggelt önöknek is! Szeretném meghallgatni László Attilától, énekelem a Te jóságodat című számot. Köszönöm szépen, itt a volt.
0: Rendben, szólni fogod, köszönjük szépen, hogy telefonált, és egyébként Gabriella is egy László Attila dalt szereted volna meghallgatni, úgyhogy akkor az éneklem a Te jóságodat neki is szólni fog. És ha minden igaz, akkor van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
2: Szia Tamara, én Szép Levente vagyok, Torince Miklóssal.
0: Üdvözlöm!
2: Én édesanyámmal együtt és Forcek Valival szeretném meghallgatni az Ismerős Arcoktól a Nélküled című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal, köszönjük szépen, hogy telefonált.
2: Kedves vasárnapot kívánok minden kedves rádió hallgatónak, és nektek is bent a stúdióban.
0: Viszont kívánjuk a jó kívánságokat, kellemes napot. És van még telefonálunk, szép reggelt, jó napot kívánok.
3: Jó reggelt, vagy jó napot kívánok, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Kedves Tamara, én Zorántól kérem szépen, kell ott fent egy ország a férjem emlékére.
0: Zorántól tehát a kell ott fent egy ország?
3: Igen.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük
3: nagyon
0: szépen,
3: köszönöm,
0: a telefonát.
3: Minden jót a stúdióba.
0: Kellemes napot kívánunk.
3: Minden jót.

Már azt mondják, hogy nem igaz, ott jártak.

0: Az Arandala után már vannak is újabb telefonálóink, ha minden igaz. Halló, halló, szép reggelt, jó napot kívánok!
1: Halló, jó napot kívánok, Tamara Vali vagyok, Szentgotthárdról.
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretném kérni Korda György Szivárványfényben című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált is további kellemes napot.
1: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, viszont hallásra.
0: Viszhall. És van még telefonálónk. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot kívánok.
2: Szép jó reggelt kívánok, kedves Tamara, Éva vagyok Pötrétéről.
0: Üdvözlöm.
2: Én szeretnék meghallgatni Robertótól, köszöntelek téged, Hahóton Tálosi Emíliával, névnapi alkalmából.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen a telefonát, és további kellemes vasárnapot kívánok.
2: Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok mindenkinek.

A mai nap mindenki csak szépet kívánjon. Megkérem az Istent, örökké megáldjon. Szebb ajándékot most úgysem adhatok. Ezzel a dallal kívánok boldog névnapot.

0: Folytatjuk slágerkívánságokkal, és már van is telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Nagyon Isten, jó reggelt mindenkinek, különösen Máriának Lendvára. Szeretném kérni a Kormorántól a Világok Világa Magyarország. Köszönöm szépen, adom a betét, ő is kér. Köszönöm
0: rendben, szépen, szólni fog a dal, köszönjük, hogy telefonált.
2: Halló, jó napot kívánok.
0: Hello.
2: Szeretném kérni a Triásztól a Szegény Magyarország című dalt.
0: Szegény Magyarország, és mi volt ez, ki volt az előadó?
2: Triász.
0: Triád. Rendben, egy pillanat, amíg csak megkeressük, hogy megvan-e a zenetárban, és ha megvan, akkor szólni is fog. Szólni fog, köszönjük szépen, hogy telefonáltak,
2: köszönjük
0: és kellemes
2: szépen,
0: napot.
2: Viszont kívánjuk.
0: Viszhall. És van még telefonálunk, ha minden igaz. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm.
3: Én Mikes Évától szerettem volna meghallgatni Rövid az élet.
0: Mikes Évától?
3: Igen, igen.
0: És Rövid az élet volt a zene címe, ugye?
3: Igen.
0: Tehát Mikes Éva, Rövid az élet, egy pillanat, ellenőrizzük, hogy megvan-e. Sajnos a dal csak Toldi Máriától van meg.
3: Jó, úgyis jó lesz, köszönöm, akkor úgy látszik, tévedtem. Köszönöm.
0: Rendben, akkor szólni fog a dal, köszönjük, hogy telefonált, és kellemes vasárnapot kívánunk. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép reggelt, jó napot kívánok.
4: Áldott vasárnap reggelt kívánok, kedves Tamara, mindkettőjüknek a stúdióba, Jutka vagyok. Én szeretném kérni Horváth Robitól, megdobban-e még a Szíved című számot. Ezt szeretném meghallgatni lenti barátnőimmel, Magdiba, Marikába, Angélába, és aki engem szeret, minden kedves rádió hallgatójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítik kérésem, további áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, önöknek meg pedig jó erőt, egészséget és jó munkát. Kívánok.
0: Rendben, szólni fog Robitól a dal, viszont kívánjuk a jó kívánságokat, és köszönjük, hogy telefonált. Kellemes vasárnapot!

0: Rövid dala után már a következő telefonalunkat köszöntöm. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot kívánok. Halló, halljuk egymást.
1: Halló, jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm.
1: Teri vagyok, Márjújfaluból.
0: Milyen dalt küldhetünk?
1: A Tamás Gábortól szeretnénk meghallgatni a Csak a szívünkben nem száll az idő.
0: Tamás Gábortól tehát Csak a szívünkben nem száll az idő?
1: Igen, igen.
0: Csak egy pillanat, már fel is került a listára, és szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk.
1: Én is jó egészséget kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen.
0: És van-e még telefonálunk? Van. Haló, haló, szép reggelt, jó napot kívánok.
2: Szép jó napot kívánok. Sanyi vagyok, Apát István falváról.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretném kérni Franz Borzától Rozsica Goricska.
0: Franz Borzától tehát a Rozsica Goricska. Egy pillanat, megnézzük, ha megvan a zenetárban.
2: Biztos, hogy megvan.
0: Majd mindjárt kiderül teljesen pontosan, hogyha felkerült a zenelistára. Éppen keresi a hangtechnikus kolléga, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs még meg. Úgy tűnik, hogy nincs meg a zenetárunkban, esetleg egy másik dalt küldhetünk?
2: Hát akkor kérném a Metrútól Idem Dolpo Kobili.
0: Idem Dolpo Kobili. Ki volt az előadó?
2: Metúl.
0: Metúltól az
2: egy
0: Idem Dolpo Kobili.
2: Igen, együttes. Puravidéki van, mert már valamikor kértem.
0: Akkor biztosan meg fogjuk találni. Ez meg már megvan, bólintott a kolléga, úgyhogy szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm.
0: Viszhall. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép reggelt, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, Margit vagyok, és én szeretném Koncz Zsuzsától meghallgatni, ahogy lesz, úgy lesz.
0: Koncz Zsuzsától az ahogy lesz, úgy lesz, rendben, szólni fog a dal, köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánok.
3: Köszönöm, viszont kívánom.
0: Viszhall.

0: Koncsa után már folytatjuk is telefonhívásokkal, és van is egy telefonálunk. Halló, halló, szép reggelt, jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok! Szeretném kérni, nem lehet boldogságot venni.
0: Rendben, szólni fog akkor Csonka András.
1: Marika voltam Körmendről.
0: Köszönjük szépen a telefonát, és mi is kellemes napot kívánunk. Köszönjük, hogy telefonált még egyszer. És egyébként Csonka András után Pál Dénes dala is szólni fog, ez pedig nem más, mint a Tulipán, amit Brigitta kért tőlünk.

0: és már van egy újabb telefonálónk. Halló, halló, szép reggelt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én szintén Bali vagyok, Szentgottházról. Én szeretném kérni Máté Péter, azért vannak a jó barátok, és ezt szeretném meghallgatni Ilonával és Frigyessel.
0: Rendben, szólni fog a dal, köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk.
1: Minden szépet és jót, viszonthallásra.
0: Viszhall, és egyébként Máté Péter után szólni fog Gájer Bálint dala is, méghozzá a Kívány 3-at, ez pedig Marika és Karcsi kérték tőlünk.

0: Ibolya kérésére a folytatásban szólni fog Dánielfi és a Pornograszt közös dala Boldog igazán, és ha minden igaz, akkor van egy telefonálónk is. Haló, haló, szép reggelt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! The Little szeretném kérni Síra Hegedű férjem emlékére, az volt a kedvence.
0: Síra Hegedű, esetleg az előadót el tudnám mondani újra?
1: A Jolly.
0: Jolly-tól tehát a Síra Hegedűt, egy pillanat csak ellen, úgy tűnik, hogy nincs meg a zenetárunkban, esetleg egy másik dalt küldhetünk?
1: Hát akkor a eredeti Miért múlik el, ami szép.
0: Miért múlik el, ami szép, esetleg egy előadót tudna mondani ehhez?
1: Hát nem tudom, az eredetit kérném, nem a dupla kávé, meg ilyenektől a régit.
0: Rendben, szólni fog akkor a Two-Field dala, vagyis második felidő dala, félidő dala, pontosan.
1: Az
0: lesz az. Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált. Kellemes napot.
1: Viszont.

A második félidő dala után szólni fog Zambó Jimmy-től a Ha majd nem leszek mellette című dal, ezt egyébként Erzsi és férje kérte tőlünk.

Az Ambo Jimmy után Ilona és Frigyes kérésére szólni fog Német Tamástól a Sok Boldog Névnapot, aztán Anna és párja is kértek tőlünk dalt, az ő kérésükre a 3+2 együttestől fog szólni a Kombiné.

0: A 3 plusz 2 után szólni fog Szécsi Páltól a dal, méghozzá két összeillő ember, amit Sándor és Zsuzsa kértek tőlünk. Aztán Dóra, Adrienne és Anita édesanyjukkal szeretnék meghallgatni László Attilától a még egy éjszakát, úgyhogy ez is szólni fog, és van telefonálunk is. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Üdvözlöm!
1: Én a Queen-től szeretném a Bohém Rhapsodyát hallgatni.
0: Rendben, Queen-től akkor szólni fog a Bohemian Rhapsody, és köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes vasárnapot kívánunk.
1: Viszont kívánunk, köszönöm szépen.
0: Viszhall!

ágyok között, mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

A mai slágerkívánságban már csak egyetlen egy dalra maradt időnk, ez pedig nem más lesz, mint Ihez Gábortól a Múlnak a gyermekévek, amit Zsuzsa kért tőlünk. És ezzel a dallal akkor le is zárjuk a mai slágerkívánságunkat. Köszönjük szépen mindenkinek, aki telefonált, illetve írt nekünk, kért tőlünk dalt. Ezt a dalt meghallgatjuk, nem sokára pedig várja majd önöket a vasárnapi elmélkedés is, Kis György Csákány doroszlói plébánossal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai vasárnapon, évközi 16. vasárnapon a kedves rádióhallgatókat. Mai napon Szent Máté evangéliumából halljuk ismét Jézus példabeszédét. 13. fejezet 24-től a 43. versig következőképpen. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. Mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az égmadarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokasságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig oda járultak hozzá, és kérték: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkorról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Hogy a konkolyt összezedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, mindent törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádió hallgatók, mai vasárnapon, tehát folytatódik Urunk példabeszédei. Ezúttal a mennyek országát világítja meg, úgy is mondhatjuk, 3-as képpel mutatja be. A búza és a konkoly, a mustármag és a kovász példabeszédével. Mindhárom fontos üzenetet közvetít mindannyiunk számára. Az első tehát, testvérek, a búzáról és a konkolyról szól. Ez a példa Isten végtelen türelméről szól. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy a tanítványok milyen magatartást tanúsítottak, amikor elkezdik kitépni a konkolyt a búzából. De Jézus leinti őket, hadd nőjön mindkettő együtt, és majd az aratáskor történik meg a szétválasztás. Nem nehéz sokszor ráismerni az emberiség nagy részére, akik szintén azonnal kiirtanák a világban tapasztalható rosszat. Hányszor sürgeti az Isten igazságszolgáltatást, feledve,
a Jézusi bölcsességet, szétválasztása a világ végén. Igen, a mai világban együtt növekszik a jó és a rossz. Isten végtelen türelme, szeretete az emberek iránt megtűri a kettőt egymás mellett, de az ítéletkor mindenki a megérdemelt jutalmát nyeri el. Milyen jó, hogy Isten ennyire türelmes. Nagyon sok rosszat tapasztalunk a világban ugyan, de mégis azt mondhatjuk, több benne a tiszta búza a jó, mert a gaz nem nyomhatja el a jót. Ez a példa nem csak azokra vonatkozik, akik hallgatták Urunkat, hanem szól a ma élő társadalomra is. Azokra Isten országában vannak. Hogy is fogalmaz Urunk? Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. Krisztusban szeretett jó rádió hallgató testvéreim, bizony sok a konkója rossz a mai világban. Ilyen lehet a mások megvetése, másokban hibákat kereső, a szívtelenség, az önzés, és még lehetne sorolni tovább. Amik ugyan emberileg nézve valóban sürgetik az isteni igazságszolgáltatást, de Isten türelmes. Mi magunk mutassuk meg ennek az önző, hatalomra éhes világnak, hogy nekünk kell növekednünk jóságban, nagy lelkűségben, önzetlenségben. És a másik két példázat a mustármagról és a kovászról szól. E példázatok pedig az egyház külső és belső elterjedését jelzik. Elterjedés kifejlődik, helyet ad minden népnek. Átjárja, megmozgatja ezt a világot. Tegyük fel a kérdést magunknak. Vajon tudunk-e jó kovászai lenni ennek a világnak, ahol élünk? Ne feledjük el, Isten általunk, rajtunk keresztül akarja megváltoztatni, meg nemesíteni ezt a világot. Éppen ezért mindig arra törekedjünk, hogy a szeretet legyen mindig a legfőbb fegyverünk, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy jó kovászai leszünk a világnak, mely valamivel jobbá teszi azt, és majd életünk alkonyán részesei lehessünk annak az örökségnek, amit Urunk azoknak szánt, akik szeretjük őt. Ez adjon az Isten mindannyiunknak erőt, hitet és sok-sok kegyelmet.

9:51 a pontos idő, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, július 19-e van vasárnap, és ha folytatásban is velünk tartanak, akkor 10 órától élőben hallhatják a Szent Misét, amit ma Rédicsről közvetítünk, és egyébként Pete Polgár Máté, rédicsi plébános tartja. Man kainam man adal.

0: Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm minden kedves testvéremet az évközi 16. vasárnap szentmiséjén. Ezt a szentmisét Erwin Stocker László testvérünkért, halálának 3. évfordulóján, feleségért, Ibolyáért, halálának 5. évfordulóján, és fiúkért, Lacikáért, halálának 50. évfordulóján értük, ajánlom fel. Külön szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a Muravidéki Rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be vasárnapi szentmisénkben. Külön szeretettel köszöntöm idős beteg testvéreket, akik már előre haladott koruk miatt, betegségük miatt nem tudják látogatni a szentmisét, de lélekben velünk együtt imádkoznak. Mai szentírási üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy a világban a jóknak együtt kell élni a gonoszsággal, de eljön az aratás napja, és az Istené, a jóé lesz az utolsó szó. Ahogy mondta, jövendölte már Izajás próféta által, mondjátok az igazaknak, hogy jó dolguk lesz a végén. Hogy Isten végazát, üzenetét a szívünkbe tudjuk fogadni, és a legszentebb áldozatra méltók lehessünk szentmisén kezdetén, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus kegyelmezz.
1: Krisztus kegyelmezz.
0: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy értünk közben járj, Uram, irgalmazz.
1: Uram, irgalmazz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add bőségesen kegyelmed ajándékait nekünk, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselni, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje.
2: Istennek

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe, amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy a búzát is kitépjétek, mikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek, összekössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Isten népe, kedves jó hívek! Ez a gyönyörű példázat, amit a megváltó Jézus Krisztus nekünk átadott ezen a vasárnapon, időszerűen szól hozzánk, a mezőgazdasági példázat. A jónak és a rossznak, a jó termésnek és a rossznak együtt kell növekednie. Szántóföld az embernek a lelke. Nem mindegy, hogy jó vagy rossz magot engedünk a szívünkbe, az életünkbe. Jó gondolatokat, pozitív, erősítő érzéseket, vagy pedig lehúzó, bántalmazó és nem valós kritikákat. Ezért nem mindegy, hogy mit vetünk életünk szántóföldjébe. Ugyanakkor megjelenik az is, hogy a konkoly, aminek a szára nagyon hasonlít a jó termésű búzához, mennyire összekeverhető vele. Hogy tulajdonképpen itt a Biblia felhívja a figyelmünket, hogy a legnagyobb gonoszság a világon, amitől munkahelyeken, iskolákban, bárhol az emberi életben szenvedünk, amikor a gonosz a jónak a látszatát felveszi. Ez a legnagyobb veszedelem, mikor ugye a bárány bőrbe bújt farkasoknak mondja másutt a megváltó mindezt, hogy valóban a gonoszság a jó látszata alatt jelenik meg, és félrevezeti az embereket. Ezért kell nekünk is kérni a józanságnak is a kegyelmét, hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat, az igazat a gaztól. És ebben a történetben ugye az ellenség, aki allegorikusan magát, sátánt jelenti, ugye ezt is jelenti, hogy sátán ugye ellenség, aki az ember életébe a tévedést elveti, elrejti, nagyon meg kell válogatnunk, hogy mire hallgatunk. És megjelenik ebben a példázatban, hogy miért ártanak az emberek egymásnak. Az irigység, a 7 főbűn közül az, aminek lényegében semmi haszna nincsen, mert ugye a torkos ember legalább jól lakik, de az irigy ember nem ér el semmit. De mégis az irigység az, ami a legjobban rombolja ma is az életünket. Szent Jakab apostol az újszövetségi Szentírásban írt levelében fel is hívja a 3. fejezetben erre a figyelmünket. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy kérkedtek. Itt az apostol az irigységnek a diagnózisát állapítja meg. Keserűséget okoz, eltorzítja az életlátást, megmérgezi a kapcsolatainkat és majd veszélybe is sodor. Az ember frusztrált lesz tőle, hogyha tartósan benne van az irigység. Hogyha ilyen ember van a környezetünkben, valószínű a bűnének a gyökere az irigység. Nem elégedett a sorsával, az életével, tulajdonképpen ez bűn a remény isteni erénye ellen. És az ilyen ember elégedetlen nem csak magát mérgezi meg, de a környezetét is. Már kimutatták pár évtizeddel ezelőtt a Washington Egyetem orvosi kutatói, hogy
az irigység olyan méreg, amely kígyó méreg erejű mérgeket termel a szervezetben. Éppen ezért kell hálásnak, elégedetnek lenni. Cervantes, a spanyol szerző is megfogalmazta az irigységről Don Quixote-ban, hogy rágcsáló féreg, amely megfoszt az elégedett öröm minden lehetőségétől. Az irigység tehát jelzés, hogy több önzetlenséget kell az életbe beengedni. Latinban az irigység az invidia kifejezés is, ferdén nézni. Egyébként az újszövetségi szentírás is gonosz szemnek fordítja az irigységet. Ma sokan a babonás vallásokba, akár ugye a kabbalába is azért hordanak ma fiatalok sokan ilyen piros madzagot a bal csuklójukon, hogy azzal az irigységtől védelmezzék magukat, a szemmel veréstől. Nekünk, Krisztus követőinek, az élő Istenbe vetett bizalommal, a Krisztusba vetett hittel tudjuk védelmezni magunkat minden gonoszságtól. Erről mondja János apostol, hogy a mi hitünk legyőzi a világot. De az irigység legjobb ellenszere egyetlen tőmondatban fogalmazta meg a római levélben Pál apostol: örüljetek az örvendezőkkel. Ha elkezdünk örülni a másik ember sikerének, örömének, előbbre jutásának, valóban szívből ki tudjuk mondani, hogy gratulálok, ez a mi lelkünket is meg tudja szépíteni, a mi életünket is egyre-egyre jobban gazdagítani fogja. Az irigységről szól Szabó Magdának az Ősz című nagyszerű regénye is, tulajdonképpen egy szerelmi háromszögnek a történetét mutatja be. A regény negatív főhőse, Encsi Eszter, tönkreteszi egészen a saját életét, mert átjárja az irigység, és az Angélával való ok nélküli hadakozás megkeseríti a napjait. Kétszer is komoly tragédiát okoz magának és másnak is, és mennyi mindent megspórolhatna, ha a saját örömeire, sikereire tekintene, az állandó másikra nézés tönkreteszi az ember boldogságát. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Királyságban nyílt egy étterem, étterem a jó modorhoz. Döbbenetes volt, hogy kiírták, hogy a pincérek büntethetnek tiszteletlen viselkedésért, beszédért, hangos szóért, káromkodásért, veszekedésért. Ennek ellenére hamarosan ezt az éttermet bővíteni kellett, mert nagyon sokan mentek oda. Mert az emberekben ott van a vágy, az igényesség után, hogy szeretnénk jó légkörbe, tisztelettel, becsülettel élni az életünket. Az ilyen helyen érzik jól magukat az emberek. Éppen ezért nem szabad a rossz gondolatokkal mérgezni magunkat. És hogy valóban az Isten jó szántóföldje legyen az életünk, jó legyen a lelkünk, jót kell beengedni a hitnek az örömét. A francia istenhívő író Exupéry fogalmazta meg. Ha hajót akarsz építeni, a istenhívő író Exupéry fogalmazta meg. Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkás

0: akiket felkértek, már akkor heti 2-3 böjti napot vállaltak a leendő keresztgyermekért, és külön ígéretet tettek, hogy mindig örömmel fognak a hitükről beszélni. Legyen ez feladatunk, hogy a jó növekedni tudjon bennünk, körülöttünk. A rossznak a látványa, a látszólagos sikere ne keserítsen el bennünket sohasem. 1945-ben, mikor Gestapo börtönét felszabadították egy pincecellába, ezt a rövid imádságot találták. Hiszek a napban, ha nem is látom fényét. Hiszek a szeretetben, ha nem is érzem sehol. Hiszek az Istenben, akkor is, ha hallgat. Legyen bizalmunk mindenkor a jóban, mert az aratás napja eljön, Isten igazságot szolgáltat az igazaknak, akiknek jó dolguk lesz. Amen. Isten. Hiszek az egy Istenben,
1: mindenható atyában, mennyben és földben, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, születetlenem teremtmény, az Atyában élt lényegünk, és minden általa lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállunk a mennyből, megtestesülünk a Szentlélek erejéből, szűzvány és emberére, Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, így élni és országának nem beszélve. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Jövetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy Szent, katolikus és apostoli nagy szent egyházban, valahol az egy kereszténységet, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen.
0: Testvéreim, imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennük és a világban.
2: Add, Urunk, hogy egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy tanításod tiszta buzáját el ne folytsa bennünk a tévedés konkolya.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy az ifjúság kerő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy lelkipásztoraim munkáját bőséges termés kövesse.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy az utolsó ítélet választottait között lehessünk.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Végül engedd, hogy elhunyt László testvéreinket, Ibolya testvérünket és többi kedves halottainkat viszont láthassuk örök országodban. Kérünk.

0: Mindenható örök Isten, szent lelked segítsen minnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve, mindig a jót kövessük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, mit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethess bennünk, amit fiatban kedveltél. És ezért mi is minden angyallal és szentel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zeng.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, János püspökünkkel, Szabolcs segédpüspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Végen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, ne hagyok.

0: Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket küzdelemben, gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Parancsoljon neki az Isten,
1: te pedig a mennyei
0: és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Szeretettel hirdetem kedves testvéreimnek, az évközi 16. vasárnap van, pénteken este 6 órakor lesz Rédicsen köznapi szentmise, Reszneken szombaton délelőtt 9:30-kor végezzük a szentmisét. Rédicsen 10 órás szentmisénket jövő vasárnap elhunyt Sú Györgynéért fogom bemutatni majd. Jövő vasárnap az évközi 17. vasárnapot fogjuk ünnepelni. Köszönöm minden kedves testvéremnek az együtt imádkozást, külön köszönöm a rádió hallgatóknak is, hogy hullámhosszon keresztül is bekapcsolódtak a vasárnap megszentelésébe, ünneplésébe. Hát Sopronra azt mondják a hűség városa, Zala most egy kicsit a hőségé lett, de 16. Benedek pápa pár éve egy ifjúsági világtalálkozón mondta, erősebbek vagytok az időjárásnál. Hát ebben bízunk, és mindenkinek kívánom, nagyon vigyázzunk egymásra is, fogadjuk az életünkre az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében.
2: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Isten.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Alá Gergő nem késik el, és hogy önök se késsenek el, most még elmondjuk, hogy egyébként déli 12 óráig még el tudnak menni a Lendvai Rózsavárosi Parkba egy kicsit kikapcsolódni, ugyanis 12 óráig működik még ma a könyvtára Lombok alatt. Úgyhogy ha valaki szeretne egy kis, vagy vágyik egy kis kikapcsolódásra, akkor érdemes 12-ig még kilátogatni a parkba, és belelapozni egy-egy könyvbe, vagy akár mondhatni, hogy egy-egy magazinba is állítólag azok is vannak, de hogy megbizonyosodjanak erről, ahhoz ki kell látogatni. No, minden esetre, ha tehetik, látogassanak el a könyvtár a Lombok alatra, mi folytatjuk továbbra is ezt az órát zenékkel, a Wolfgang Tibentől fog szólni az Erre táncolj!

sok pénzed, ne gyászruhára költsd, a jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A város Géza fejedelem, majd pedig fia első István király és felesége Gizella kedvenc tartózkodási helye volt. Itt püspökséget alapítottak, támogatásukkal épült a Szent Mihály Főszékesegyház, és a Veszprémvölgyi Apásza kolostor is, ahol a legenda szerint ez a miserruha készülhetett, amely a magyar királyok koronázási palástja lett.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Veszprémbe, a királynék városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: A kuplunktól szólt a Nyomod a gáz, 11 óra 15 perc a pontos idő, ez itt a Móra Vidéki Magyar Rádió továbbra is, és egy kicsit foglalkozzunk a fesztiválokkal. Ugyanis kulturális katarzis a művészetek völgyében idén több mint 4000 lélekemelő élmény vár mindazokra, akik kilátogatnak a fesztiválra. Egyébként a VMN oldalán Bot Gabi cikkéből szemezgetünk a következő percekben. Ahogy azt ő is írja, a Művészetek Völgye nem csupán egy összművészeti fesztivál, hanem egy 10 napon át tartó, szinte párhuzamos valóság, amely lehetőséget ad arra, hogy kiléphessünk a hétköznapokból. Idén július 24-e és augusztus 2-a között már több mint 4000 program közül választhatunk a Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánd Petend lankáin folyamatosan zajló események közül. A bőség zavara elképesztő, Bot Gabi pedig ezúttal egy teljesen szubjektív élménykalauzt hozott. Az első 5 napból választotta ki azokat a programokat, amelyeket semmiképpen sem hagyna ki. Ezekben minden benne van, amiért a völgyet szeretni lehet. Például azért is olyan csodálatos a völgyes lét, mert egészen biztos, hogy itt senki sem néz ránk furcsán, ha a koncertek után még akkor is mezítlebb táncolunk a klastromromok között, ha nem szól a zene. A Művészetek Völgye minden részvevőt megígéz, mindig a legjobb énünket hozza elő, és idén már 35. alkalommal gyűlhet össze minden kultúrafüggő, közösségépítő és felelősen gondolkodó ember a Dörögdi medencében. A legszebb díszletet most is a természet festi, de a szervezők mindent megtesznek azért, hogy az épített környezet menedéket adjon a forróság elől. Az első 5 napra ajánlis egy-egy szerinte kihagyhatatlan eseményt. A Művölgy összeköti a generációkat, és már a tavalyi ajánlójában is elárulta, hogy a legelső fesztiválon, azaz 35 évvel ezelőtt is ott volt, de azt nem, hogy az óriás bábos felvonulás részlevőjeként csinált valóban óriási csinnadradát, amikor még csak Kapolcson volt a fesztivál megrendezve egyébként. Most pedig már a 19 éves fia is 10 napon át fogja élvezni a lenyűgöző kulturális kavalkádot 3 településen vele együtt. Nagyon készül rá a legjobb barátjával, akivel óvodáskoruk óta kalandoznak együtt, most különösen a koncertek hozták lázba őket. Ugyanúgy érdeklődnek a komoly zene, a jazz, a népzene vagy a könnyű zene iránt is. Szerencsére rengeteg ajánlat várja a fiúkat, így bőségesen áldozhatunk, vagyis hát áldozhatnak közös szenvedélyük oltárán. Mi ebbe az ajánlatba bele is fogunk tekinteni, vagyis pontosabban, hogy melyik nap milyen koncertek, illetve programok várják azokat, akik kilátogatnak idén július 24-e és augusztus 2-a között a Művészetek Völgyére, de még előtte szóljon egy zene, érkezik a Szeder és a Kanyar című daluk.
1: Kanyarog az út,

Szadárdala után vissza is térünk a művészetek völgyéhez és Bóth Gabi írásához. Egyébként, hogyha gyorsan beletekintünk a fellépők listájába, akkor olyan neveket fedezhetünk fel, mint a 30Y, az Analog Balaton, az Au Revoir, Bogusi Brothers Company, Betonhofi, Belga, Blaha Louisiana, Bohemian Betyárs, Carson Com, a Kóli, vagy akár Jude Law, sőt, még itt vannak az Elefánt, az Esti Kornél, a Kispál és a Borz, Pornograszt, Punani Masszív és még sokan mások is. Egyébként érdemes beletekinteni ebbe a listába. Na de, akkor lássuk, hogy mit ajánl nekünk a VMN cikkében Bóth Gabi, aki már ugye volt a fesztiválon, sőt az első fesztiválon is, nem csak a tavalyin. Az első napon, azaz július 24-én, péntek este, az Esti Kornél koncerttel biztosan nem nyúlhatunk mellé, és ha már a Panoráma színpadon vagyunk, akkor az Elefántot sem hagyhatjuk ki, ami este 11-kor kezdődik. Második nap, július 25-e, azaz szombat, különféle családi programok várják az érdeklődőket. Mimó és Csipek, a művészetek zöldje helyszínén várja a családokat, kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas a Bábozd zöldre mozgalom programja, amely már a legkisebb sebbeknek is érthetően mesél a föld megóvásának fontosságáról. Aztán 20:30-kor az egyik legnagyobb durranás José González, a hazai közönség legnagyobb örömére a 35. művészetek völgye egyik kiemelt nemzetközi fellépőjeként hozza el ezt az intim, mégis elementáris erejű hangzást a Kapolcsi Panoráma színpadra. Az argentin származású, nemzetközileg elismert svéd énekes dalszerző már a 2000-es évek elején meghódította a világot finom, klasszikus ihletésű fingerstyle gitárjátékával és bensőség hangszínével. Zenéje az indie folk és az akusztikus pop minimalista ötvözete, ő az, aki egy szelgitárral is képes magával ragadó koncertélményt teremteni. Aztán el is érkeztünk a harmadik naphoz, azaz július 26-ához, vasárnaphoz, amikor is Takács Dorina alias Deva, még pontosabban, hogyha orosz betűkkel Devaként írjuk le, az író fia első számú kedvenc magyar zeneszerzője, illetve előadója. Csepei Adrián is beszélgetett vele pár éve a Popfilterben egyébként. A magyar folk elemeket is előszeretettel alkalmazó fiatal előadóról azt írta annak idején Adrián, hogy Kodály Zoltánnak is ajánlanám, ha lenne időgépem. Én is mindenkinek ajánlom, aki időtlenségre, tisztaságra és az élőben megszülető elektronikus zene varázsára vágyik a Tallinn-Dörögdi éjszakában. Olvasható a VMN cikkében. Aztán a negyedik nap, július 27-e hétfő, a Kaláka versudvar immár legendássá vált, ahol mindig jó megpihenni, és ahol a legizgalmasabb kortárs irodalmi és zenei kapcsolódásoknak lehetünk szem- és fültanúi. Mind a 10 napon történik valami olyasmi a Kaláka versudvarban, ami miatt érdemes ott időzni, de most a hétfői programból szemezgetünk. Érdemes ott időzni, de most a hétfői programból szemezgetünk. 16 órakor így

Várjával várják az érdeklődőket, és már az ötödik napban vagyunk, amikor is az osztályfőnöki óra várja az érdeklődőket Szőke Andrással az Ősök házánál. Ugyanis egyetlen művészetek völgye sem múlhat el az egykori filmrendező fellépése nélkül, aki 60. születésnapján már cikkben is köszöntött, vagyis köszönthetett a cikk írója, hogy pontosabbak legyünk. A Szőke András annyira beleszeretett a környékbe, hogy Kapolcsra költözött, nagy sikerű one-man show-ja pedig évtizedek óta kacagásra késztet minket, völgylakókat. No, egyébként a cikk még részletezi az eseményeket, érdemes beleolvasni, ahogy említettük a vmn.hu oldalán, illetve hogyha valaki szeretne már most beszerezni egy jegyet a művészetek völgyére, akkor kapható 10 napos bérlet 99 ezer forintért, egy 5 napos bérlet 52.500 forintért, illetve 3 napos bérletek is az első, második hétvégére, illetve a hétköznapokra, hétfőtől szerdáig. Mindegyik 3 napos bérlet 33 ezer forintba kerül. És akkor itt még vannak 3 napos családi bérletek, már a napi jegyek is kaphatóak, völgykemping jegyek és a völgyfutás jegyek is megtalálhatóak. No, minden esetre, ha valakit érdekel, a Művészetek Völgye hivatalos oldalán megtalálja az összes információt, mi pedig folytatjuk tovább zenével. Rúzsa Magditól fog szólni a Te légy most.

Heinz Béga Gábor, Madame Jó után természetesen nem tekinthetünk el amellett sem, hogy bőven várnak önökre még programok, akár a mai nap folyamán. Ugye még délig látogatható a könyvtár a lombok alatt, úgyhogy a kikapcsolódni vágyó könyvmolyoknak irány a lendvai Rózsavárosi Park még déli 12 óráig lapozgathatnak a természet lágyölén. Aztán 11 órától már tart a 25. nyílt községi tűzoltóverseny is a Kapornak aki faluház és tűzoltó otthonnál. Lehet, hogy még odaérnek azok is, akik eddig nem látogattak ki, de terveztek egy kiruccanást. Illetve fontos elmondani azt is, hogy még holnapig, azaz július 20-áig lehet jelentkezni a Természet Lágyölén címen futó napközis erdei táborra, amelyet az Art Forest szervez. Nagy Éva erdőpedagógussal tanulhatnak és szórakozhatnak a 7-től 12 éves gyerekek egészen július 27-től július 30-áig. A négynapos tábor minden nap 8 és 16 óra között lesz megtartva a Bakonaki tónál. Egyébként pedig a négy napra részvételi díj 200 euró per fő, a napi díj pedig 55 euró per fő. Illetve, hogyha testvérek szeretnének jelentkezni, akkor ebben az esetben kedvezmény is jár erre az árra. Mindenképpen érdemes utána nézni ennek bővebb információt, egyébként az info@artforest.si e-mail címen tudnak szerezni, illetve ott tudnak jelentkezni is. Ha pedig nincs kedvük olvasgatni vagy írni, akkor belehallgathatnak Szabó Szuzinak az összeállításába is a mmr.si oldalán, ugyanis Nagy Éva, az erdei élményeket kínáló Art Forest alapítója, a Dobronaki természetismereti tábor szakmai vezetője nyilatkozott neki, ha minden igaz, akkor a tegnapi terepjáróban. Úgyhogy nyugodtan tekintsenek bele, akár ebbe is, hallgassanak bele ebbe az anyagba, az mmr.si weboldalunkon elérhető, vagy írjanak az info@artforest.si e-mail címre bővebb információkért, illetve hogyha jelentkezni szeretnének a gyerkőcök. Mi pedig folytatjuk továbbra is zenékkel, érkezik Bruce Springsteen és a Surprise Surprise.

A 4-es Street-től szólt a Lenne kedvem, 11 óra 42 perc a pontos idő, és egyébként maradunk a zenénél, legalábbis ami a témázgatást illeti, ugyanis holnap lesz az évfordulója annak, hogy 2017-ben 41 éves korában elhunyt Chester Bennington, a Linkin Park egykori énekese. Holtestére egyébként július 20-án magánházában találtak rá, a jelek szerint Bennington felakasztotta magát. Az énekes közeli kapcsolatban állt egyébként a Soundgarden frontemberével, Chris Cornell-lel. Nem csak zenésztársa, hanem legjobb barátja is volt. Cornell ugyanazon év májusában vetett véget saját életének, és egyébként július 20-án ünnepelte volna 53. születésnapját. Az 1996-ban alakult Linkin Park világszerte több mint 70 millió albumot adott el, és két Grammy-díjat nyert. 2017. július 20-a pedig örökké egy fájdalmas nap. Marad nem csak a zenekar és családjuk számára, hanem a zenekar követői számára is, akik közül sokuknak pont az ő dalaik jelentették a kiutat a szürke, sokszor akár fájdalmas hétköznapokból. Bennington egyébként többször is szólt a mentális egészségével kapcsolatos nehézségeiről. Rendkívüli őszinteséggel beszélt a depresszióval, szorongással és a függőséggel folytatott egész életen át tartó küzdelméről. Egy elhíresült interjú részletben azt nyilatkozta az elméjéről, hogy ez egy veszélyes környék, ahol nem jó ötlet egyedül sétálgatni. Senkinek, még a legrosszabb ellenségemnek sem kívánnám ezt az érzést. Emellett azt is elárulta, hogy a szerettei kedvéért vállalt küzdelem a fájdalommal élete legbátrabb döntése és egyben tette is volt. Végül viszont úgy tűnik, hogy a depresszió, a szorongás és valószínűleg egyik legjobb barátja elvesztése is sajnos végleg legyőzte a zenészt. 2017. július 24-én az énekese nélkül maradt zenekar kiadta első hivatalos közleményét is az együttes frontembere előző heti halálát követően. Összetört a szívünk, a gyász és a tagadás hullámai még mindig végig söpörnek a családunkon, miközben próbáljuk felfogni a történteket, által Chesternek címzett közleményben. Bennington dalaiban sokszor írt a mentális betegségekkel való küzdelemről, ilyenek például a Breaking the Habit vagy a Crawling. Percekkel halála után pedig futótűzszerűen lettek feltöltve a róla készült emlékvideók, koncertfelvételek az akkori turnéról, ami alatt egyébként Magyarországon is megfordultak. Június 27-én a Telekom Volt Fesztiválon láthatta őket először és utoljára a hazai nagy közönség. Utolsó koncertjük pedig július 6-án volt az Egyesült Királyságban. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy a turné One More Light World Tour néven futott, és pont ezt a dalukat, a One More Light-ot nem hajlandó többé játszani a zenekar. Ha belehallgatunk, vagy ha csak egy pillantást vetünk a videóklipjére, illetve egy-egy koncertfelvételre, akkor azonnal érthető is, hogy miért. A dal 2017 óta hivatalosan is Chester emlékének szolgál, annak ellenére, hogy eredetileg a zenekar egy közös ismerősük és munkatársuk emlékére írta ezt. Borzasztó sokat lehetne beszélni a Linkin Parkról, arról, hogy a zenéjük mekkora hatással volt az akkori zenei szcénára, hogy mennyi ember tudott azonosulni a dalszövegeikkel, hogy mi mindent értek el pályafutásuk során, hogyan egyesítették a különböző zenei stílusokat hallgató, addig egymást már-már időnként gyűlölő embereket, vagy akár magáról Chesterről, akinek a hangja, gondolatai, dalszövegei emberek ezreit kötötte össze. De beszéljen helyettünk inkább a zene. Érkezik a Linkin Park és a Somewhere I Belong.

2017-et 7 évnyi csend követte a zenekar és a követői életét, és amikor már lassan mindenki kezdte elfogadni, vagy legalábbis beletörődni abba, hogy nem csak Chester hangját, de a zenekart sem fogjuk többé hallani élőben, egy óriási hírrel felkavarták a zenei világot és a követőik szívét is. 2024. szeptember 7-én ugyanis a zenekar bejelentette, hogy Emily Armstronggal folytatják a zenei karrierjüket, és akit a közönség már élőben is hallhat majd, hiszen az énekesnő csatlakozik hozzájuk legújabb albumuk és turnéjuk erejéig. Az együttes kapott hideget, meleget, mert hogy vehetné át bárki is Chester helyét, főleg egy női hang. De Emilyben az volt a jó, hogy nem utánozni próbálta az egykori frontembert, hanem új életet lehelt a zenekar zenéjébe. És pont erre volt szükségük ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. A zenekar a From Zero, azaz Nullától című új albumok megjelenése és az új világturné kezdete előtt tette közzé a megújult felállást. És azóta is sikeresen dolgoznak együtt. A legfrissebb hírek szerint pedig vár ránk egy dokumentumfilm is a közeljövőben. A Johan rendezésében készült Unshattered című alkotás a zenekar érzelmi utazását, a From Zero korszak megszületését és a színpadra való visszatérését mutatja be. Bár a megjelenés hivatalos dátumát még nem tudatták, egy biztos, mégpedig, hogy a műt világszerte eljuttatják a mozikba, így várhatóan itthon is esélyünk lesz megtekinteni a nagyvásznon. Az Unshattered hivatalos oldalán, az unshatteredmovie.com-on pedig esélyünk van nekünk is megadnunk, hogy melyik országban szeretnénk látni a filmet, ezzel is segítve a szervezőknek felmérni a rajongói igényeket, és biztosítani, hogy lakóhelyünk környékén is legyenek tervezve jövőbeli vetítések. Ha szeretnének bepillantást nyerni a dokumentumfilm vizuális világába és hangulatába, akkor ennek előzetesen megtekinthető a YouTube-on, ha pedig szeretnének többet tudni arról, hogy milyen módon csepegtette a zenekar a doku hírét a követőiknek, akkor a linkinpedia.com összegzi a történéseket a film első említésétől fogva egészen az előzetes bemutatójáig. Egész érdekes dolgokról írnak egyébként, például, hogy koncertek alatt konfettikre lett nyomva a film oldalának címe. Ha tehetik és kedvük tartja, olvassanak bele önök is, vagy lessenek bele az előzetesbe, ha pedig egyik sem keltette fel különösen az érdeklődésüket, van egy jó hírünk, a Moravidéki Magyar Rádió nem halkul el. Az előzetesben is szereplő Heavy is the Crown után, ami egyébként a 2024-es League of Legends világbajnokság hivatalos himnusza és a From Zero album lista vezető dala, szólni fognak a már megszokott, jobbnál jobb muzsikák. Mi pedig búcsúzunk, de önök azért maradjanak a készülékek mellett, ugyanis délután vár önökre a Szóvá teszem, a Terepjáró, az új hét zeneszáma és a szívküldés teli jó kívánságokkal. Na meg ne felejtjék azt sem, hogy ma még lesz egy hét magyar nótája szavazás is. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Torma Robert, műsorvezető Gönc Tamara. Köszönjük szépen egész délelőtti figyelmüket, köszönet mindazoknak, akik telefonáltak a mai sláger kívánság alatt és kértek tőlünk dalt, és ami a legfontosabb, jó étvágyat kívánunk a vasárnapi ebédhez. Déltől Cseresnyi Stünde műsorvezető lesz itt önökkel a délutáni csapat társaságában. Ha tehetik, maradjanak a Moravidéki Magyar Rádióval. Kellemes vasárnap délutánt kívánunk mindenkinek, és további jó rádiózást!

Köszöntöm a hallgatókat egy perccel, most déli 12 óra után a Harangszó is ezt jelezte. A déli Harangszó után indul a Muravidéki Magyar Rádió délutáni, vasárnap délutáni adása. Hát gyönyörű időnk van, kifejezetten nyárias és magas hőmérsékletekkel. Ugyanakkor a tegnapi eső után azért jelentősen megugrott a páratartalom is, ami még mindig tartja magát. Egyébként országosan a derült napsütés jellemző, viszonylag magas hőmérsékletekkel. Lendván 29 fok van, a közeli Muraszombatban 26 fokot mérnek. Néhány fokkal enyhült a kánikula, de még mindig szokatlanul meleg van. És a tegnapi esőnek úgy tűnik, hogy lesz utánpótlása a következő napokban, mert az előrejelzés azt is mutatta, hogy a mai vasárnap első felében még jobbára napos időt kapunk, aztán a délutáni órákban érkezik a hidegfrontnak a második felvonása. A tegnapi után egy erőteljesebb hidegfront éri el térségünket, és ennek mentén átmenetileg délután megnövekszik a felhőzet, illetve a kora esti órákban, és a megnövekvő felhőzetből záporok, zivataroknak megnő a kialakulási esélye, és délutántól a hidegfront mentén átmenetileg megerősödik a szél is, zivatarok környezetében meg is erősödhet. Ma egyébként 27 és 33 fok között alakul még a hőmérséklet. Holnap is még kifejezetten nyárias jellege lesz időjárásunknak, aztán kettől jön majd a változás, és nagyjából egy 4-5 napra ez a hidegfront erőteljesen visszahűti a levegőt. Nem kell megijedni, napközbeni 23-25 fok ugye jól hangzik a 30-35 fokok után, úgyhogy egy picit talán a szervezetünk is fel tud frissülni. Mi pedig ezt a mai délutánt frissítjük sok-sok jó zenével, úgyhogy már is Kökény Attiláékkal indulunk, és egy igazi olaszos dallal, a Tutto e Bello-val. Legyen szép vasárnapjuk, hogyha éppen most ebédelnek, akkor jó étvágyat kívánunk a vasárnapi ebédhez, és jó rádiózást itt a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Tündét hallják. Este 7-ig itt leszünk, remélem önök is.

Ez volt az ABBA egykori slágere, a 70-es évekből szólt, a Summer Night City. Jön a Carson Coma és a Jude Law napjaink slágerével, de előtte nézzük, hogy mit érdemes tudni a mai napról. Hát július 19-e van, vasárnap, és több szempontból fontos a foci rajongóknak biztosan. A tegnapi mérkőzés után ma is szerintem izgalmakra számíthatunk, mert azt gondolom, hogy a tegnapi 10 gól, hát senkinek nem volt benne szerintem a látókörében, minden esetre mondhatom azt, hogy ettől függetlenül is izgalmas meccs volt, meg fordulatos is. És ugyanilyen fordulatokat hozhat ez a mai délután, július 19-e van, és a Gergely naptár szerint ennek az évnek pontosan a 200. napja. Az elsődleges névnap ma az Emília, milyen gyönyörű név, és latin eredetű. Ráadásul az Emil férfi név eredetének a női párja. A jelentése egyébként versengő, illetve vetélkedő. A naptárban ott van még a Vince, Aranka, Alfred, a Stella, Ambrus, Aurélia, Alfreda és az Aura név is, úgyhogy akik ma ünnepelnek, kívánunk minden jót, névnaposok, születésnaposok, házasság évfordulósok. Isten éltesse önöket! Többek között a mai naphoz köthető, hogy Móra Ferenc, író, újságíró, múzeum igazgatónak a születésnapja, a mai naphoz köthető, és 1879-ben látta meg a napvilágot. 1965-ben pedig megnyitották a Franciaországot és Olaszországot összekötő 11,6 km hosszú Mont Blanc alagutat. 1980-ban, napra pontosan július 19-én kezdődött a moszkvai olimpia, amelyet a szovjetunió afganisztáni bevonulása miatt számos nyugati ország bojkottált is. És szintén a mai naphoz köthető többek között Somló Tamás is, népszerű magyar előadó, aki 2016-ban a mai napon hunyt el, remek énekes zeneszerző volt, az LGT együttes legendás tagja, és nem csak csapatban tudott ő nagyon fantasztikus dalokat alkotni, meg zenéket szerezni, hanem szólóban is. És talán kevesen tudják, jogi végzettségű, tehát dr. Somló Tamás az eredeti neve, és dolgozott cirkuszban is, mert hogy az akrobatika terén is élenjáró volt, és ezt a fajta sokoldalúságát a zenében is nagyon jól tudta kamatoztatni, úgyhogy ezzel a dallal emlékezzünk rá, jön Somló Tamás és a Gondolsz rám.

Július 19-e van, és még mindig a nyár közepénél tartunk. Fontos időszak ez, és az volt régen is a paraszti kultúrában. Egyébként július a régi kalendáriumok amúgy is Áldás havának, Szent Jakab havának nevezték, és dologtiltó napok is kapcsolódnak hozzá. Ugye holnap július 20-a lesz Illés napja, a villámlás és a mennydörgés napja, így július 19-ei munkálatok során a gazdák már bizony kémlelték az eget, attól tartottak, hogy a közeledő vihar és jégeső elveri a frissen levágott gabonát, vagy a még lábon álló kévéket is, és ennek megvan az esélye már, mint az érkező záporoknak, zivataroknak, sőt a jégesőnek is, hiszen ma délutánra jelezték előre az újabb, a tegnapinál jóval erőteljesebb hidegfront érkezését. A mostani prognózis szerint valamikor délután 4-5 óra körül éri el térségünket, és ennek most még egyelőre nyoma sincsen, hiszen nem csak Muravidékre, hanem egész Szlovéniára a derült napos időjárása jellemző, kellemes 28-29 fokkal, itt Lendván 29 fok van, napsütés, és bizony ilyen vihar előtti csend, mert hogy még csak a szellő sem mozdul, aztán majd a hidegfront érkeztével az erősödő szélre is számítani lehet. Július 19-éhez kapcsolódik egyébként a női jogi áttörés, hiszen ezen a napon kezdődött meg a New York állambeli Seneca Fallsban az első olyan szervezett konferencia, amely kifejezetten a nők polgári, szociális és vallási jogainak a kiterjesztésével foglalkozott. De ha már a mai naphoz kapcsolódóan érdekesség, akkor statisztikai értelemben július mindig az év legmelegebb hónapja szokott lenni, így a július 19-i időszak rendszerint igazi kánikulát, hőségnapokat hoz. Sok éves klímastatisztika alapján bizony ezt a napot mindig is a magasabb értékek jellemezték, átlagosan az elmúlt éveket, évtizedeket vizsgálva a napi közép hőmérséklet 26 és 28 fok között alakul, éjszakánként pedig 16-17 fok, és ez a közép érték. A napsütéses órák száma ilyenkor még 11 és 13 óra, ami tiszta napsütést jellemez, és ez a júniusi csúcs után az év egyik legnaposabb időszaka. Ha pedig a csapadékot nézzük és az elmúlt évtizedek átlagát, akkor a nyár közepe száraznak tűnhet, statisztikailag a záporok, heves zivatarok és a felhőszakadások miatt, mégis a július az év egyik legcsapadékosabb hónapja. És ha már hőmérsékleti rekordok, akkor bizony az elmúlt években is volt nagyon meleg, július 19-én mértek itt ebben a térségben is 40 fok közeli értéket, 41,5 fokot, és ez nem is volt olyan nagyon régen, és bizony a trópusi éjszakák is jellemzőek júliusra, a legmelegebb júliusi éjszaka az 27 fok volt, tehát mindössze addig süllyedt vissza a hőmérő higanyszála. És hogyha a mai napra érvényet vissza a hőmérő higanyszála, és hogyha a mai napra érvényeset nézzük, akkor

UV-index, ezt vegyék figyelembe, 7-8-as értékű, így most a déli órákban a közvetlen napon tartózkodás esetén javasolt a fényvédőkrém használata. Legyen szép délutánjuk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol már is jön a Carson Coma.

Hát este már nem kell szemüveg, se napszemüveg, viszont akinek nincs éles látása, az mindenképpen tegye fel, és nézze meg este a VB labdarúgó világbajnokság záró mérkőzését, döntőjét, ami ma este 21 órakor lesz, és Spanyolország-Argentina játsza New Jersey stadionból láthatjuk a közvetítést. Ez a történelmi első alkalommal 48 csapatos torna, melyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez, a mai fináléval fog zárulni. Ugye tegnap volt a bronzmérkőzés, Anglia 6-4-es gólgazdag győzelmet aratott Franciaország ellen, így az angol válogatott szerezte meg a bronzérmet. Este pedig szerintem izgatottan várjuk, hogy Spanyolország vagy Argentina diadalmaskodik-e, ugye Argentina címvédő, a spanyol pedig egy nagyon fiatal gárda, lendülettel, és mindenképpen ők is a trófáért mennek, úgyhogy este 9-től Spanyolország-Argentina labdarúgó világbajnokság döntője. Nálunk pedig most itt a folytatásban Szűcs Judit érkezik, fél egykor lesz Szóvá teszem, és Göncz Edit várja önöket, lendvai labdarúgásról lesz szó, költségek optimalizálásáról, és hogy hova helyeződik a fókusz, az kiderül a következő jegyzetből.

0: szóvá teszem. A lendvai labdarúgást közel 35 éve kísérem. Beszámoltam kudarcokról, sikerekről, játékos eladásokról, első ligás történetekről, de csődről, a mélyből indulásról, újrakezdésről is. Minden korszaknak voltak vezetői, akik viszont mindig kiálltak és megválaszolták a sajtókérdéseket, még akkor is, ha nem tetszett nekik a téma. Ma ott tartunk, hogy a lendvai futballszeretőket megosztotta a foci. A sajtó nem kap válaszokat. Mindegyik élvonalbeli, sőt másodosztályú klub idénykezdés előtt sajtótájékoztatót tartott. A NAFTA nem. Pedig pénteken az első liga bajnokságának nyitó mérkőzését követhettük Lendván. A rajt nem a legjobban sikerült, de a Koper elleni 2-0-ás verességet írhatjuk a fiatalok taktikai érettség hiányára. A községben van egy labdarúgó akadémia is, melynek két korosztálya a korábbi versenyszezonban fordulóról fordulóra kiváló játékot mutatva gyűjtötte a pontokat, és bajnoki címet szerezve jutott fel az első minőségi osztályban. Vannak tehetséges fiatal játékosaik, akik megtalálták helyüket a korosztályos edzők komoly követelményrendszerében. Az utánpótlás edzők azonban nem csak szakmai munkával, hanem szervezéssel, játékosigazolással, megfigyeléssel, játékos szülő kapcsolatokkal, helyzetmegoldásokkal is foglalkoznak. Egy neves szakmabeli mondta, nem a játékos hibája, ha nem járja be azt az utat, amire képes lehet, hanem az edzőké. A NAFTA-nál voltak, akik kijárták az utat, de máshol jobb ajánlatot, jobb játék lehetőséget kaptak és elmentek. Tudván, hogy egy másod vagy harmadosztályú felnőtt bajnokságban szerzett folyamatos játékidő csodákat tud tenni. És távozásuk nem az edzőkön múlott. Jurovics, Mutvár, Varga. Ez utóbbi fiatal nagykanizsa felnőtt csapatával örülhetett a másodosztályba jutásnak. De bővíthetem a sort. 2022-ben a NAFTA-hoz érkezett egy ukrán fiú, Danilo Malov, aki a kijevi Dinamo labdarúgó akadémián nevelkedett. Emlékszem szőke göndör hajára, de inkább futball tudására. Aztán egészségügyi okok miatt szünetelt a pályám, közben Malov is távozott Lendváról, pedig úgy tudtam, a maradáshoz csak egy kérése volt a családnak. Ha a NAFTA akkor megfontolt döntést hoz, akkor ma nem a Ljubljanai Olimpia, hanem a lendvai klub számlájára érkezhetett volna szép összeg. A fiatal tehetséget ugyanis a Lechia Dansk szerződtette, mely jelenleg az első lengyel ligában játszik, miután a 2025-26-os szezon végén kiesett az extra klasszából. Az Olimpia tehát nyert vele. A NAFTA véleményem szerint veszített Bece Viktorral is. Az ifjú tehetség a Topolyai Labdarúgó Akadémián folytatja pályafutását. Lehet, hogy világos szakmai koncepción alapult a transfer. Itt elsősorban a fiatal civil életére, tanulmányaira gondolok, hiszen magyar iskolában folytathatja a tanulást. Mondhatjuk, játékosok mennek-jönnek, de nem mindegy, kik és hogyan. A napokban a horvát és a szlovén sportsajtó az NK Osijeknál történt dolgokkal volt tele, ahol a horvát idegenforgalmi és sportminisztérium sportfelügyelősége végzett ellenőrzést, és megállapította, hogy az FC NAFTA elnökének lánya a horvát sporttörvénnyel ellentétben egyszerre tölti be az NK Osijek klub és a labdarúgó iskolának elnöki posztját. És nem ez az egyetlen probléma, írja a Sportske Novosti. Vég a VA sportügynökség alapítója és vezérigazgatója, amelyen keresztül tanácsadási szolgáltatásokat kínál, játékos transfereket intéz. Ő a Xenia Solution vállalat alapítója és elnöke is, amely pénzügyi tranzakciók feldolgozására szolgáló eszközöket gyárt. Pénzügyi bírság nagy valószínűséggel lesz, de az is megtörténhet, hogy az elnököt eltiltják a sporttevékenységektől Horvátországban. Eszéken, de Lendván is hangoztatják, szükebb pénzügyi kerettel dolgoznak, és minden segítség jól jön. De az NK Osijek gazdagabb. Bakti Balázs átigazolásának tekintetében. A horvát klub azt írta, hogy Bakti kölcsönben volt a Naftánál, ahonnét a horvát első ligás klubhoz érkezett. A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbázisa szerint átigazolás volt, nem kölcsön. Lehet, hogy procedurális hiba történt? Erre is rákérdeztünk volna a sajtótájékoztatón, ha már az előre egyeztetett interjú nem jött össze. Érjen meg, hogy azok, akik most csendben, szorgalmasan és körültekintően dolgoznak, 2-3 év múlva fiatal, ígéretes helyi fiúkkal teli kerettel, akiknek továbbra is fontos lesz a klub sorsa, egyre magasabbra jutnak. Ehhez azonban a sportszakmai vezetői és gazdasági tudás szinergiája is kell. És környezetismeret, szlovén futball ismeret. Ha persze az a cél, hogy a klub hosszú távon is eredményes és fenntartható maradjon. Hajrá!
1: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez volt a Flowers, mégpedig Miley Cyrus-tól, és ahogy említettem, este ugye foci VB döntő, félidei nagy showval, egy egészen másfajta döntőt láthatunk, mint 4 évvel ezelőtt. És azt gondolom, hogy egy izgalmas Forma 1-es futamot még mindezek előtt ma délután, hiszen a Forma 1-es belga nagydíj futama délután 15 órakor rajtol, és ugye a következő már a magyaródi Hungaroringről lesz, tehát ma belga nagydíj a Forma 1-ben, a tegnapi időmérő edzésen az újonc olasz tehetség, Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót a Mercedes-szel, mellőle pedig Max Verstappen indulhat a második helyről. A mai versenyt élőben nézhetjük délután 3 órától, de előtte ugye mindig van már felvezető műsor, amikor beszélgetnek a Forma 1-ről. Szóval Kimi Antonelli a Mercedes-szel az érről, és a Mercedesek most voltak, mert hogy George Russell és Lewis Hamilton is ugye mind-mind Mercedes-es pilóta, a 4. helyen Charles Leclerc és 5. helyen Lando Norris. Ugye Russell büntetést kapott, ezért hátra sorolták. Minden esetre a mai időmérő edzés után a futam is hozhat nagyon jó kis izgalmakat, tehát belga nagydíj ma Forma 1-ben, és a szágódó nagy cirkusz a mai belgiumi futam után azonnal Magyarországra utazik, és a 41. Formula magyar nagydíjat a jövő hétvégén, július 24 és 26 között rendezik meg a Hungaroringen.

Geszti Péterék énekeltek, egészen pontosan Geszti Péter és Váci Eszter. Jön még Szabó Eszti és a Szolvév, 13 órakor pedig lesz terepjáró. A tegnapi Anna napról kapnak egy részletesebb beszámolót. És emellett, hogyha vasárnap, akkor 14 órakor indítjuk majd hallgatóink zenés jó kívánságait, 2 órán keresztül. A népszerű szív küldi, tehát hamarosan, de addig sem maradnak zene nélkül és információk nélkül. Most július 19-e van, vasárnap délután, és 12 óra 52 percet mutat az óra. Most még remek szabadtéri programokon lehet részt venni, és használják is ki még a jó időjárást. Van itt lehetőség arra többek között, hogy például Moreszka Toplicére elmenjenek, hiszen vasárnap is nyit majd a házi piac, és itt nem csak természetesen zöldséget, gyümölcsöt, hanem kézműves termékeket is lehet vásárolni, nagyon jó kis hangulatban. Ez ennek a hétnek lesz majd a záró programja, de egyébként egészen augusztus 22-ig csütörtök és vasárnap között mindig lehetőség van ezen a kézműves kirakodó vásáron részt venni, és természetesen válogatni. Aztán zajlik az Őrségben a völgyhídi vásár, ma még nagyon jó kis programokkal Nagyrákoson. Ugye tegnap volt egy fantasztikus nap, amit a szervezők elégedetten zártak, és ígérik, hogy ma is hasonló program lehetőségekkel lehet találkozni. Itt természetesen a völgyhídi vásár keretében az egészen az esti órákig ott is hagyományos kirakodó vásár, de ha vasárnap, akkor lesz kalandpark, aztán népi játékok, játszótér, ugye éppen most fejezték be a Dobrona kinótázók, őket lehetett látni imént még a nagy színpadon, délután néptánc együttesek érkeznek, lesz tűzoltóautó bemutató, happarti, rengeteg fellépő, és természetesen főző verseny, úgyhogy ma is Nagyrákos az Őrség szívében várja a látogatókat. Emellett, hogyha most éppen lent tartózkodnak a tenger melléken, Koper térségében, vagy akár holnap ott lesznek, akkor ne hagyják ki a holnapi nagyszerű program lehetőséget, hiszen július 20-án hétfőn a 19. Koperi nyári koncert programsorozatban egy magyar fellépő lesz, Cimbalom Rock and Roll, a cimbali trió koncertjét nézhetik meg. Egyébként a trió Magyarország egyik legelismertebb világzenei formációja. Ők egyedülálló módon fantasztikusan ötvözik a magyar és a balkáni népzenét az etnojazzel és a komoly zene elemeivel. Védjegyük természetesen, ahogy a nevük is mutatja, a cimbalom. És hát ott van Unger Balázs, akinek a technikai tudása rendkívül elsöprő, a színpadi jelenléte is, úgyhogy őt szoktak emlegetni a cimbalom Chuck Berryeként, és ezt a remek zenekart holnap 21 órától önök is meghallgathatják, megnézhetik, hogyha éppen a tengerparti városban, Koperben tartózkodnak. Jövő héten vasárnap pedig Jakab napi vásár és búcsú lesz július 26-án Dobronakon, ahova szintén mindenkit szeretettel várnak már reggel 8 órától.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR
0: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a vasárnapi hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. A petesházi június 22-i utcai falu otthon ezúttal új fényben tündököl. Lendva község támogatásával a falu otthon teljes körű felújításban részesült. A beruházás értéke megközelíti a 180 ezer eurót. A felújított létesítményt ünnepélyes keretek közt a hagyományos Anna napi találkozó keretében adták át rendeltetésének szombaton délután. Szőke Krisztina összeállítása.
3: A június 22-e utcai faluotthont a múlt század 60-as éveiben a polgárok építették. Mint mondta Adorján Ladislav, a petesházi helyközösség elnöke, az utóbbi években az épület nagyon rossz állapotba került.
4: Hát a faluotthon nagyon lerobbant állapotban volt, az ablakok kitörtek, már a szavazás ilyet nem lehetett itten végvinni, nem lehetett semmi. És nagyon rászorult a felújításra, ez már az utolsó 15 évben lerobbant állapotban volt. Remélem, még érzem, hogy a népek jöttek, néztek, hogy nagyon örülnek, hogy ilyen szép új otthon lesz végre Petesházán is. Vagy a felújított otthonban helyet kap minden egyesület, aki működik. Ugye a tűzoltóknak itt van egy ilyen garázsuk a mentőcsónak részére. A turisztika egyesület is helyet kap, hát a kultúr egyesület is hogyan működik, meg a falu közösség is rendezvényekre, privát ünnepélyekre helyet kap. Modern, korszerű felszerelt konyhát kaptunk, úgyhogy reméljük, hogy használt és leli mindenki, még hogy vigyáznak rája.
3: A helyi közösség elnöke még elmondta.
4: Most felújításra kerül még ez a ilyen tekepályó, ballinpályó, és azoknak is lesz egy helyiségük itten.
3: Mondta Adorján Ladislav, a petesházi helyi közösség elnöke. A felújítást teljes egészében Lendva község fedezte. Magyar János, Lendva község polgármestere.
5: Hát ez a falu otthon nagyon rossz állapotban volt, már felhasználásra veszélyes is volt, és nem megfelelő feltételek voltak a használatára. A benti részében az egész zalla föl volt véve, és új járólapok voltak letéve. Itt már a lépcsőzet új, akkor az egész épületen az ablakok ki voltak cserélve, az ajtók belső, külső, a villanyvezeték, a vízvezeték, a belső vakulás, a benti szigetelés. A külső részben pedig a külső szigetelés, az új tető, a tűzoltók számára egy helyiség, akkor a mellékhelyiségek, mosdó, komplett felújítás, hiszen ez is olyan állapotban volt, hogy nem megfelelő volt a használatra, és akkor a környéke persze az eligazítása neki. A petesháziak a participatív, vagyis részvételi költségvetésre is jelentkeztek, és egy új konyhára tettek igényt. Sikeresek voltak, és ennek is a kivitelezést sikeresen befejeztük. Egyébként még új kapukat is tettünk ide a sportpályára, a plakát helyiséget is felújítottuk, úgyhogy teljes körű felújítás van Lendva község költségvetéséből.
3: A beruházás értékéről pedig a következőket mondta Magyar János polgármester.
5: A projekt értéke 179 ezer áfával az épület felújítása, de ez mellett még voltak plusz költségek, ami most még nem jöttek be a számlának, úgyhogy arról nem tudok leszámolni még pontosan, de a felújítás 179 ezer euró volt.
3: Az ünnepélyes megnyitón Adorján Ladislav, a petesházi helyközösség elnöke, köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a falu otthon új fényben tündököl. Továbbá hangsúlyozta.
4: Legyen ez a faluotthon mindig a találkozások, a kreativitás, a kölcsönös tisztelet és az összetartás helyszíne. Közösségünk valamennyi nemzedékét szolgálva maradjon egy olyan hely, ahol mindig örömmel találkozunk.
3: A felújított faluotthont a hagyományos Anna napi találkozó keretében adták át rendeltetésének. A rendezvényről Fehér Gabit, a petesházi Horváth József Kultúregyesület elnökét kérdeztük.
6: 2013-ban szerveztük meg először az Anna napi rendezvényt, mind a falu napot, Az ötlet onnan jött, hogy ugye a faluban van egy Szent Anna szobor, amely régen elég rossz állapotban volt. Szent Anna egyben a falu védőszentje is volt régen, és szeretünk volna felhívni a figyelmet erre a szoborra, illetve eszközöket szerezni, hogy felújíthassuk, és egy emléket állítani ennek a régi hagyománynak, illetve annak, hogy régen ez volt a falunak a védőszentje.
3: A Szent Anna szoborról pedig még megtudtuk.
6: Manapság ez egy fontos emlékmű a falusiak számára. Régen, talán még ma is hozzá könyörögtek Szent Annához, a bajba jutottak. Ugye Szent Anna védőszentje a halászoknak, a háziasszonyoknak és a bányászoknak is. És hát a faluban ilyen tevékenységek mindig voltak az évszázadok során, és biztos, hogy fontos szerepe volt régen, sokkal fontosabb, mint ma, de szeretnénk mi ezt a hagyományt megőrizni.
3: Ilyenkor ez szép példája annak, hogy így összefog szinte az egész település.
6: Igen, az egyesületek mindig kiveszik részüket a munkából, az ilyen rendezvény, főleg az Anna napi rendezvényen. Ugye a tűzoltók is itt vannak, a tűzbiztonságot ők kezelik, illetve látják el, meg hát segítenek itt rendészként is egy kicsit irányítani a parkolást. A turisztika egyesület az minden éven valami finomsággal kedveskedik a közönségnek, a falusiaknak. A Kultúregyesület csinálja a kultúrműsort, illetve megszervezi a kultúrműsort. Így együtt mindenki teszi a saját dolgát, össze tudjuk hozni a rendezvényt.
3: A színes kultúrműsorban fellépett a Prekmurje néptáncsoport, a Gáberszki Mantrási népi zenészek, a Pincei néptáncsoport, valamint a Völgyi falusi népdalkör.

Este nagy meccs lesz, de azt gondolom, hogy a tegnap estéről is nagyon sokat lehetne beszélni, hiszen összesen 10 gól került a hálóba. Az angol válogatott végzett egyébként a harmadik helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó világbajnokságon, miután tegnap Miami-ban 6-4-re legyőzte a francia csapatot, és ezzel az angol válogatott ugye bronzérmes. Az angolok 60 év után szereztek újra érmet világbajnokságon, ugyanis 1966-ban az első helyen végeztek. Didier Deschamps, a francia válogatottat 2012 óta irányító szövetségi kapitány a 27. VB meccsével a vonatkozó rangsor élén búcsúzott a nemzeti csapattól. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok. Hasonlóra csak Beckenbauer és Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel. A döntő ma 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. Egyébként az angol válogatottat a torna korábbi 7 mérkőzésén összesen 14 gólt szerzett, ebből Bellingham és Kane egyaránt 6-ot. Már csak azért is 6-ot meglepetésként, hogy mindkét támadó csak a kispadról figyelte a mérkőzés kezdetét. A másik oldalon viszont Kylian Mbappé tagja volt a franciák kezdő csapatának, de a 8 gólos támadó is csak távolról nézte, ahogy Rice a harmadik percben megszerezte a vezetést. A folytatásban is az angolok futballoztak sokkal agilisabban. Saka szintén betalált Delesből, ezért a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Idővel a francia csapat is aktivizálta magát, de bő negyed óra elteltével, Konsa találatával már 2 gólos hátrányban voltak. Sőt, a játékrész második felében is az ő irányukba dőlt a bronzmérkőzés, mert Saka még a szünet előtt duplázott. A labdarúgó VB, tehát Franciaország-Anglia találkozó az angolok győzelmével végződött. A szünetben egyébként, aki tegnap este nézte a meccset, azt tudja, hogy Didier Deschamps, a franciák szövetségek kapitánya 4-et is cserélt, csapatát végig az első támadás végén szépített is. Kylian Mbappé a tornán megszerzett 9. találatával átvette a vezetést Messitől a góllövő listán, majd kisvártatva adott egy gólpaszt is Barcolának, így bő 1 órával a rendes játékidő vége előtt a kétszeres világbajnok 2 gólosra csökkentette a hátrányt, vérszemet is kapott, és Mbappé a 66. percben újra eredményes volt, amellyel pedig a VB-k örök ranglistáján is megelőzte Messit. A hajrában a 2 gólpaszt adó Olise előtt kétszer is adódott lehetőség az egyenlítésre, de a Bayern München középpályása egyszer a léc fölé, egyszer pedig a bal kapufa mellé lőtt, fogta is a fejét. Mint később kiderült, ez a 2 hiba bizony a franciák bronzérmébe került, mert Saka 11-esből megszerezte a 3. csapata 5. találatát, és már csak a minimum 7 perces ráadás volt hátra. További 2 gól még esett, de Dembélé után nem a csapata egyenlített, hanem Bellingham beállította a 6-4-es végeredményt. Tehát nagyon gólgazdag mérkőzést láthattunk tegnap. Kíváncsian várjuk a mai estét. Sokkal barátságosabb időpontban 21 órakor kezdődik majd a döntő mérkőzés, úgyhogy lehet erre készülni, és nyilván mindenki az esélyeket latolgatja. A ma esti világbajnoki döntőben Spanyolország a mérkőzés esélyese, a végső győzelemre, a trófea elhódítására, legalábbis 59,6%-ban a spanyolokat tartják esélyesebbnek, Argentina 40,4%-kal. Ugye a rendes játékidő 90 perc, nagy a valószínűsége annak, hogy akár ebben a 90 percben is eldőlhet, de a nemzetközi irodák szerint akár lehet hosszabbítás is. Meglátjuk, hogy mit hoz a mai találkozó. Az viszont már most tudjuk, hogy nálunk mit hoz a folytatás. 13 óra 21 perc van, jön a Parnivalják, itt lesz a Super Stereo, a United, és hamarosan ez ismerős arcok is.

És bizony hoz szabadságot a hétvége, meg a vasárnap délután is. Egy kellemes vasárnap délutánnak pedig tulajdonképpen az a titka, hogy valahogy megtaláljuk a tökéletes egyensúlyt a pihentető lelassulás és a feltöltő élmények között. A legfontosabb az, hogy valamennyire tudatosan el kell engedni a jövő heti teendők miatti szorongást, és inkább teremtsenek olyan én időt, amikor valóban lezárják ezt az egész hetet. Nagyon fontos lenne, hogy a délutáni órák után, a déli órák után, a mai ebéd után tiltsák le a munkához kapcsolódó értesítéseket, és ne pörgessék a közösségi oldalakat, inkább mondjuk olvassanak egy jó könyvet, vagy hallgassák a rádiót. Ha szeretik az aktív kikapcsolódást, akkor jöhet egy rövid séta, vagy akár biciklizés a szabadban. Ez bizonyítottan jó kis stressz csökkentő, ráadásul most nincs is olyan nagyon-nagyon meleg, 27-28 fokot mutatnak a hőmérők, tehát nyugodtan lehet indulni. Sétára főleg, hogyha erdei utakat választanak, ott azért hűvösebb is van. Lehet készíteni egy finom kávét, egy jó sütemény mellett beszélgetve lehet eltölteni a délutánt, az apró ízletes falatok mindig örömet hoznak és okoznak, de hát lehet készülődni a jövő hétre is, persze csak kíméletesen az esti órákba összepakolni már hétfőre a táskát, előkészíteni a ruhát, de ezt a következő néhány órát még tényleg töltsék kellemesen, tökéletes egyensúlyt találva a lelassulásra és a feltöltő élményekre. Mi hozzuk az élményeket zenében, a Gemini egy régi slágerrel érkezik, és ha már régi sláger, akkor itt lesz a Hungária is. Hamarosan 3:42-kor pedig az Ökopercek jelentkezik, Szabó Gyula várja önöket.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Július elején világszerte emberek milliói tesznek egy szokatlan fogadalmat. Egy hónapig nem vásárolnak új, eldobható műanyagot. A kezdeményezés neve Műanyagmentes Július, amihez még most sem késő csatlakozni. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Mielőtt megnéznénk, honnan indult ez a mozgalom, érdemes egy pillanatra megállni annál a kérdésnél, hogy valójában miből is van a műanyag. A ma használt műanyagok csaknem 100%-a kőolajból és földgázból készül. Ezekből a nyersanyagokból vonják ki azokat a szénhidrogéneket, melyekből maguk a műanyagok felépülnek. A globális olajtermelésnek nagyjából 4-8%-a megy erre a célra. Ez elsőre kevésnek tűnhet, valójában azonban évi több 100 millió tonnát jelent. Ez azért fontos, mert a műanyag használat csökkentése egyúttal a fosszilis energiafüggőség csökkentését is jelenti. Innen indul a műanyagmentes július története is. Rebecca Prince-Ruiz, ausztrál hulladékgazdálkodási szakember volt, amikor 2011-ben ellátogatott egy szelektív hulladékválogató üzembe. A háztartási hulladék hatalmas mennyisége annyira megrázta, hogy elkezdte megkérdőjelezni mindazt, amit addig a szelektív gyűjtésről gondolt. Rájött, az igazi megoldás nem az, hogy a műanyagot gondosan a megfelelő kukába dobjuk, hanem, hogy eleve kevesebbet termelünk belőle. A rákövetkező hónapban, ami éppen július volt, kollégáival együtt megpróbáltak egy hónapig egyáltalán nem vásárolni új eldobható műanyagot. Kezdetben mintegy 40-en csatlakoztak hozzá. Az ötlet szárnyra kapott, és mára több mint 100 millió ember vesz részt benne évente, közel 200 országból. A számok azt is megmutatják, miért van erre szükség. Az Európai Unióban 2023-ban, ez a legutolsó adat, fejenként 35,3 kg műanyagcsomagolási hulladék keletkezett. Valamivel kevesebb, mint egy évvel korábban, de még mindig több, mint 20 kg-mal magasabban, mint 10 évvel korábban volt. Ami viszont bizakodásra ad okot, Szlovénia az elmúlt években rendszeresen az EU élmezőnyében szerepel a műanyagcsomagolási hulladék újrahasznosításában, a legjobban teljesítő államok között. Sokan gondolják, hogy a megoldást a környezetbarát vagy lebomló műanyag zacskó jelenti. Itt azonban érdemes tisztán látni. Az Európai Unió 2021 óta tiltja az úgynevezett oxo-lebomló műanyagot, mert ez nem egy valódi biológiai lebomlást jelentett, csak töredezést. A zacskó apró darabokra hullik szét, melyek mikroműanyagként a talajban vagy a vízben maradnak, sőt a komposztot is szennyezhetik. Ez a tiltás viszont csak erre az egy típusra vonatkozik. A hagyományos műanyag szatyor továbbra is teljesen legálisan kapható minden boltban. Az Unió ugyanis nem tiltással, hanem visszaszorítással próbálja csökkenteni a fogyasztást. A boltban kapható vastagabb, újrahasználható szatyrokért fizetni kell. Ez a díj szándékosan visszatartó erejű. A nagyon vékony, a zöldségesnél vagy gyümölcsösnél kapott zacskók pedig higiéniai és élelmiszerpazarlás elleni okokból kivételt kapnak. Ezek jó része ma is hagyományos műanyag. Bár egyes helyeken már előírás, hogy ezek is komposztálhatók legyenek. 2026. augusztusától egy új uniós rendelet tovább szigorítja majd a szabályokat, de teljes zacskótilalomról egyelőre nincs szó. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Ha egy zacskón azt olvassuk, hogy lebomló vagy környezetbarát, ez önmagában nem garancia semmire, bárki ráírhatja. A valódi, igazolt komposztálhatóságot egyetlen dolog jelzi biztosan, az EN 13432 jelölés, vagy egy hozzátartozó tanúsítvány a csomagoláson. Ha ez nincs rajta, érdemes hagyományos műanyagként kezelni a zacskót és a szelektív műanyag hulladékba dobni, nem pedig a komposztba vagy a biohulladékba, mert ott inkább kárt okoz, mint hasznot. A műanyag ráadásul nem csak környezeti kérdés, egyre inkább egészségügyi téma is, bár a tudomány itt még a kezdeteknél tart. A mikroműanyagokat kimutatták már emberi vérből, méhlepényből és emésztőrendszeri mintákból is, ami nem hangzik jól. Ugyanakkor a közvetlen bizonyíték, amely ezt konkrét egészségkárosodással kötni össze, egyelőre korlátozott. A kutatók oxidatív stresszt, gyulladást és a bélflóra változását feltételezik lehetséges hatásként. De itt jön a jó hír. Nem kell radikális életmódváltás ahhoz, hogy kevesebb műanyaggal találkozzunk a mindennapokban. A konyhában például érdemes visszatérni az üveg- és fémedényekhez az ételtárolásnál, különösen meleg étel esetén. Bevásárláskor a textil vagy papírzacskó, illetve a saját táska kiváltja az egyszer használatos műanyag zacskókat. Ezeket egyébként több boltban is árulják már a pénztár mellett. Érdemes saját kulacsot és bögrét magunknál tartani. Ez kiváltja az eldobható poharakat és palackokat. A fürdőszobában a szilárd szappanok, vagy a samponszappanok és a bambuszfogkefe csökkentik a műanyag csomagolást. Ha bevásárlás közben választhatunk, a kevesebb csomagolású vagy ömlesztett termékeket érdemes előnyben részesíteni, és ha van rá lehetőség, a helyi termelőktől piacokról vásárolni. Ott jellemzően kevesebb a felesleges csomagolás is. Nem kell egyszerre mindent megváltoztatni. Már az is számít, ha havonta csak egyetlen szokást alakítunk át. Legyen az a saját bögréből fogyasztott kávé, vagy a zöldségek zacskó nélküli hazavitele a boltból. A műanyagmentes július nem egy tökéletesen teljesíthető kihívás, hanem egy jó alkalom arra, hogy átgondoljuk, mit tudunk egyszerűen kiváltani a mindennapjainkban. És ez a szemlélet július után is velünk maradhat. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Ez volt a Desperado és a Táncolj című daluk. Egy lánnyal és egy nyárral érkezik Flipper öcsi még. Hamarosan 14 órától pedig hallgatóink zenés jó kívánságait közvetítjük. Hamarosan indul 2 órában a népszerű Szív küldi, de előtte még egy fizetett apró hirdetés. Hosszúfaluhegyen a Dolácon Szedd Magad Szilva akciót hirdett Donkobolyán gyümölcstermelő. A szilvaültetvény Top First nagyszemű fajta. Biztonságos fogyasztása legvárfőzéshez, pálinkafőzéshez vagy akár tartósításra is alkalmas. Előzetes telefonos egyeztetés szükséges. Donkobolyán Hosszúfaluhegy 16 Dolác, a telefonszám pedig 041 582 124. A szilva ára kilogrammonként 1,5 euró.

Lendvára Vucsák Rozáliának, Ruzsának szól a mai első jó kívánság. A drága édesanyát, kedves mamát Isten éltesse 80. születésnapján. Köszönik a rengeteg szeretetet, a jó kedvet, a végtelen gondoskodást. Maradjon mindig ilyen bátor, lendületes és jókedvű, mert az ő mosolya beragyogja az egész családot. Ezt kívánja fia Számó Blankivel és unokája Filip.

Születésnapja alkalmából ugyancsak Vucsek Rozáliának, Rózsának szól a köszöntő. Drága feleségének boldog születésnapot kíván, akinek mindennapi célja éreztetni, hogy milyen jó vele lenni. Szeretettel köszönti a következő dallal férje Sándor.

belső lakosba küldik a következő zenés jó kívánságot. A legdrágább édesanyának, Göncz Klárinak 70. születésnapja alkalmából szeretettel gratulál, jó egészséget, sok-sok örömöt és szép pillanatot kíván lánya Renáte férjével, Bránkóval.

A következő dal is a szerető édesanyának, Göncz Klárinak szól 70. születésnapja alkalmából. Szívből gratulál, és nagyon sok egészséget, boldogságot, szeretetet és békét kíván, valamint, hogy minden napja legyen teli örömmel. Ezt kívánja fia Jocó, valamint unokái Klá és Tiára.

70. születésnapját ünnepli a drága nagymama és dédmama Göncz Klári felső lakosban. E jeles alkalomból sok erőt, jó egészséget és még számtalan boldog pillanatot kívánnak neki. Kísérje életét továbbra is szeretet, megértés és béke. Ezt kívánja unokája Michel élettársával Márkkal, valamint a kis dédunoka Nino, aki sok puszit küld a dédmamának.

Göncz Klárinak felső lakosba 70. születésnapjára szeretettel gratulál, sok erőt, egészséget, minden jót kíván, és hogy továbbra is legyen olyan jó testvér, mint eddig. Nővére Irén Csentéből.

Göncz Klárit Felsőlakosban 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti, és kíván további hosszú, boldog, egészségben gazdag éveket. Stefani családjával és unokája Liász, aki 70 puszit küld a Klári néninek.

Jó egészséget, sok boldogságot, örömöt, szeretetet, rengeteg nevetést, és még nagyon sok közös szép élményt kívánnak szeretettel a drága barátnőnek, a 70. születésnapját ünneplő Göncz Klárikának felsőlakosból. Köszönik jóságát, a hatalmas szívét, és azt, hogy mindig számíthatnak rá, barátnői Rózsi és Melitta.

Felsőszölnökön Nagy Lászlónét köszönti a zenés jó kívánság. A 70. életév egy csodálatos kor, amely tele van bölcsességgel és szép emlékekkel. A következő évek hozzanak végtelen nyugalmat, örömöt és sok-sok boldog percet a családja körében. Isten éltesse nagyon sokáig. Ezt kívánja férje László, gyermekei Laci és Kriszti családjukkal.

A következő dallal is a Nagy Lászlónénak kívánnak boldog 70. születésnapot. Köszönik a sok szeretetet és bölcsességet, amivel elhalmozza a családot. Kívánják, hogy jó egészségben, békében és szeretetben töltse el a legszebb éveit. Unokái Kevin, Bálint, Benedek és Attila.

Nagy Lászlónét köszöntik a következő dallal is 70. születésnapja alkalmából. Ezen a különleges évfordulón kívánják, hogy a jövő hozzon számára töretlen egészséget, derűt és sok felejthetetlen pillanatot. Testvére Mici családjával és a győrszentiváni rokonok.

Nagy Lászlónénak szól a jó kívánság Felsőszölnökre. Drága keresztanyjuknak ezzel a dallal kívánnak nagyon boldog 70. születésnapot, erőt, egészséget és mosolygós mindennapokat. Azt kívánják, hogy az élet még sok szép, békés évet tartogasson számára szerettei körében. Zsuzsika és Adrien küldik a jó kívánságot Győrből.

Ugyancsak Nagy Lászlónénak, Anának szól a dal Felső Szölnökre. A kedves Anának születésnapja alkalmából azt kívánják, hogy a Jóisten éltesse még nagyon sokáig jó egészségben, békességben és boldogságban, szerető családja körében. A Győri Zsuzsi és családja.

Lentébe szól a következő zenés jó kívánság. Horváth Józsefet 83. születésnapja alkalmából köszönti, és jó egészséget kíván szerető párja, Vali.

0: Ugyancsak Horváth Józsefnek szól a köszöntő Lentibe. Nagyon boldog születésnapot kíván, Sanyi!
1: Azt, hogy ülte minden madár az ágon, hogy megszülettél, akkor még nem gondoltad, hogy mi vár rád, te mindennek örültél. Iskola

fel, minden jó barát. Megismertél mindet, ami lényeges az életben neked. Tudjuk azt is jól megtanultad, hogy fontos a szeretet. Jól tudod, hogy milyen jó egy vidámnak, mert otthon

Horváth Józsefet Lentiben 83. születésnapja alkalmából köszöntik, és minden jót kívánnak Lívia, Ernő és családja.

Rék Andrásnak Csesztregre 50. születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván szerető családja, felesége Nikoletta, lányai Fanni és Bianca.

ne is törődj vele, ez csak egy szám. Egy életed van, szóval kezdj el végre élni. Ha még nem érzed magad öregnek, akkor szedd össze magad, ugrálj! 1, 2,

0: Jól van, megyek már.
1: Pék Andrást Csesztregen 50. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik, és jó egészséget, sok boldogságot kívánnak szülei.

Rék Andrásnak Csesztregre 50. születésnapja alkalmából minden elképzelhető jót és hosszú boldog életet kíván anyósa és apósa Nemes Sándor házáról.

A következő dalt Tóth Ferencné Borosán Margitnak küldik Csesztregre. A drága édesanyját 80. születésnapja alkalmából szívből köszöntik, és kívánják, hogy egészségben, boldogságban még sok-sok szülinapot ülhessenek együtt. Ezúttal szeretnék megköszönni azt a sok jót, amit kaptak. Lányai, Tímea, Andrea családjukkal, Laci, Lackó, Timcsi, Dóri, Beci, valamint dédunokái, Hanna és a pici Viktória.

Kálmán Józsefnének szól a dal Zalaegerszegre, 80. születésnapja alkalmából. Szeretettel köszöntik és szívből köszönik a rengeteg szeretetet, jóságot és féltő gondoskodást, amellyel végigkísérte az életüket. Kívánják, hogy az elmúlt 8 évtized minden szép emléke adjon erőt a következő évekhez is. Jó egészséget, sok boldog mosolygós napot, szerető családot, és még nagyon sok közös örömteli pillanatot kívánnak. Fia Tamás, menye Móni és unokája Kristóf.

A következő dallal is Kálmán Józsefnét köszönti a család Zalaegerszegen. Nagyon boldog születésnapot kívánnak! Hálásak türelméért és azért, hogy mindig számíthattak rá. Köszönik, hogy unokáik életében is ott volt és annyi szeretetet adott nekik. Kívánnak jó egészséget, sok boldogságot és még sok közös szép évet. Fia Zoli, menye Juci, unokái Kitti és Adrián, valamint párja Leona.

Kálmán Józsefnének Zalaegerszegen boldog születésnapot, jó egészséget és szeretetben gazdag hosszú életet kíván Réditzsről Kati, Laci, Gábor, Árpád, Zsolti és családjaik.

Dávid Józsefet és feleségét köszönti a jókívánság Zalalövőn. Házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kívánnak lányuk Anna Mária és Andrea.

Szent Péterre. Születésnapi alkalmából kicsit megkésve, de nagyon sok szeretettel köszönti Viola, aki jó egészséget kíván, és hogy még sokáig maradjon ilyen fiatalos.

Ligetvári Istvánnénak küldik a következő dalt Vasszent Mihályra. 59. születésnapja alkalmából köszönti, és még sok boldog évet kíván családja körében sógornője Gyöngyi.

Ligetvári Istvánnét köszöntik születésnapja alkalmából Szent Gotthárdon. Sok erőt és egészséget kíván Sógora Attila.

Németh Ferencet köszönti a következő dal Báza keretjén. Születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget, minden szépet és jót kíván párja Ági.

Szabó Józsefnek és feleségének Zsuzsának szól a jókívánság Kemenes Sömjérre. 45. házassági évfordulójuk alkalmából kívánják, hogy még számtalan évfordulót ünnepelhessenek jó egészségben, sikerekben, boldogságban. Kérik a Jóisten áldását, hogy minden vágyuk teljesüljön. Imi és Erika.

ágyuk között, mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

Pankas Sándort köszönti a következő dal Lentiben. Születésnapi alkalmából jó egészséget, hosszú életet és sok boldogságot kíván neki komasszonya Marika.

Pankas Sándornak szól a jó kívánság Lentibe. Születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot, hosszú életet és sok sikert kíván Feri komája.

Bíró Mártának szól a következő dal Duna Szerdahelyre. 52. születésnapja alkalmából szívből gratulál neki az egész család és Ábrahám László.

Ugyancsak Bíró Mártát köszöntik Dunaszerdahelyen. Születésnapi alkalmából szívből gratulál Zoli és Tamara. She's crazy like a fool.

Helyenként erős viharos széllel és pár órán belül érkezik a hideg front, és ez a hideg front vet véget a forró időszaknak, és egyúttal erős viharos széllel éri el térségünket is valamikor a következő órákban. Hatására erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, ezt már mi is látjuk itt Lendván, legalábbis borús az idő, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, és azt mondom, hogy elszórtan, akkor valóban szórt jelleggel érkezik, tehát nem mindenütt. Eső viszont nem mindenhol esik majd, de egy-egy helyen hullhat akár jelentős mennyiségű csapadék. Amit viszont nagyon sok helyen tapasztalni fognak a front érkeztével, az a feltámadó erőteljes szél, ami egyre több felé megerősödik, helyenként zivatarok idején viharossá fokozódik. Akár a 70-80 km/órás szélsebesség is elérhető lesz a következő órákban, és a következő napokban is marad a széles idő. A jövő hét nagy részében a legtöbb helyen 30 fok alatt lesz majd a csúcshőmérséklet. Hétfőn, kedden néhol még lehet 30 fok, de a jövő hét közepétől 25-26 fokra számíthatunk. A hidegfront mögött valóban csökkenni fog a hőmérséklet. Szerda csütörtök környékén még hűvösebb léghullámok érkezésére lehet számítani a magasban, ami tovább mérsékli a nappali felmelegedést. Hogy milyen mértékben, az nyilván majd csak akkor derül ki, de a jövő héten biztos, hogy jóval kellemesebb, elviselhetőbb meleget kapunk, ami kifejezetten kellemes lesz a szervezetünknek, egy picit regenerálódni tud. Érkezik tehát a csapadék, a mostani prognózis szerint 5 óra tájékán érheti el akár Muravidéket is, hogy érkezik-e mellé eső, azt most nehéz lenne megjósolni. Minden esetre a mostani országos helyzetkép is azt mutatja, hogy nagyon sok helyütt megnövekedett a felhőzet, de alapvetően még száraz az idő, és 30 fok körüli a hőmérséklet. Muraszombatban és itt Lendván is 29 fok van.

Mezőmiség zenéltek, ez volt a Magna Cum Laude és a Köszönet című dal. Hát a természetvédők, állatvédők köszönetet mondanak azoknak, akik betartják a szabályokat. És hát az elmúlt 24 órában azért, hogyha a közösségi médiára fölmentek és keresgéltek, vagy éppen szembejött egy hír, az bizony igaz, mármint, hogy Horvátországban a Maslenica nevű dalmáciai település strandján egy Olivérnek elnevezett delfin játékosan labdázott a fürdőzőkkel. A rendkívüli eset során az állat közvetlenül a parthoz közel úszott és az emberek közé, aztán elvett egy felfújható strandlabdát, majd a feje és a csőre segítségével a levegőbe lökve passzolgatni kezdett a vízben lévő gyerekekkel és felnőttekkel. Bár a jelenetről ugye készültek videók, és ezek a videók be is járták a közösségi médiát, és hatalmas sikert arattak. A tengeri állatok védelmével foglalkozó szakértők viszont komoly figyelmeztetést adtak ki ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Mert hogy ezeknek az állatoknak is kiszámíthatatlan a viselkedése a szakértők szerint. Olivér ugyanis egy kifejlett, magányos életmódot folytató hím. Vadállat, amelynek a súlya elérheti a több száz kilót is, ha játék közben pedig frusztráltá válik, vagy éppen megijed, és véletlenül akár súlyos sérüléseket is okozhat a fürdőzőknek. Aztán, hogyha a delfin túlságosan hozzászokik az emberi jelenléthez, akkor elveszítheti a természetes óvatosságot, ez pedig növeli annak a kockázatát, hogy motorcsónakok akár elgázolhatják, vagy belegabajodhat akár a halászhálókba is. És hát betegségeket is terjeszthetünk mi emberek, hiszen a szakemberek kiemelik, hogy a túl közeli kontaktus során különböző bakteriális gombás fertőzések adódhatnak át az emberről az állatra, illetve akár fordítva is ez megtörténhet. És hát veszélyes lehet az aklatás is, hiszen a kezdeti kedves interakciók után sajnos megjelentek olyan hírek,

Szigorúan tilos az állatot etetni vagy megérinteni, és ne próbáljanak meg utána úszni, vagy akár sarokba szorítani a sekély vízben. Ha a jövőben, a következő hetekben Horvátországba készülnek, érdemes észben tartani ezeket a biztonsági szabályokat, és hát, hogyha az Adriai tengerről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb módja a delfinek megfigyelésének, hogyha mindig szervezett, etikus ökotúrákon veszünk részt, amelyeket szakértő tengerbiológusok vagy képzett kapitányok vezetnek. Ezek a túrák tiszteletben tartják ugyanis ezeknek az állatoknak az életterét, nem zaklatják őket, és rendkívül magas, sok helyen 90%-os találkozási arányt tudnak biztosítani. Egyébként itt az Adrián túlnyomó részt palackorú delfineket láthatunk, velük lehet találkozni, és nyilván arra is kíváncsiak, hogyha Horvátország, akkor melyik térségben. A Kvarner öbölben biztosan Losiny és Cres szigete a legfőbb központ. Ez a térség az adriai delfin kutatásnak a fellegvára. Cres és Losiny közötti tengeri terület egy hivatalos delfin rezervátum, ahol körülbelül 200 egyedből álló állandó palackorú delfin populáció él. Itt biztos, hogy szemügyre lehet őket venni. És hát itt a legjobb program, hogyha valóban elmennek például Veli Losinyban egy ilyen delfin túrára, és ezzel lehet támogatni ezzel a programmal a Kékvilág Intézetet is, akik egyébként a védelmükben állnak, és ezt a populációt védik. Általában 3 órás hajóúttal lehet menni, kis hajóval, tehát kis létszám, maximum 12 fő, tengerbiológus kísérővel, és a túra alatt rövid oktatást is tartanak egyébként ezeknek az állatoknak a védelméről. Aztán emellett Isztria szintén, Pula, Porecs, Rovinj környéke. A nyugati partoknál a delfinek előszeretettel bukkannak elő, főleg a késő délutáni órákban, mivel követik a kikötőkből kifutó halászhajókat a könnyű zsákmány reményében. Itt is gyors gumicsónakoktól kezdve a nagy üvegfenekű katamaránokig rengetegféle opció érhető el, és nagyon sok naplemente túrát is szerveznek. Pulából, Rovinjból indulnak esti járatok, ahol összekötik a delfinlest ezzel a naplementében történő gyönyörködéssel. Aki kicsit a Dalmát régiót szeretné felfedezni, Észak- és Közép-Dalmácia, Zadar, Vodice, Murter környéke, tehát hogyha délebre haladunk, akkor a szigetvilág labirintusa nyújt kiváló menedéket a tengeri emlősöknek, a Kornáti Nemzeti Park tiszta vizei, szigorúan védett zátonyai körül különösen gyakoriak a felbukkanása a delfineknek, itt is vannak szervezett félnapos túrák, és ami legfontosabb, hogy alapvető viselkedési szabályokat írnak elő, tehát például a hajóval is tilos 100 méternél közelebb menni az állatokhoz, nem szabad őket közvetlenül hátulról üldözni. A delfinek maguktól közelednek a hajóhoz, gyakran szeretnek egyébként a hullámokon szörfözni, éppen ezért fontos például az zajcsökkentés, kerülni kell a hirtelen gázadásokat, irányváltoztatásokat, vagy éppen a hangos kiabálást, ugyanis a felesleges zaj őket is megriasztja. Szóval érdemes kémlelni az adriai vidéket, mert hogy ebben a térségben, a Kvarner-öbölben, Isztria környékén, Észak-Közép-Dalmáciában bárhol felbukkanhatnak. Aki pedig szeretné őket jelképesen támogatni, Horvátországban van delfin örökbefogadás, ez az egyik legnépszerűbb, legszebb módja annak, hogy közvetlenül hozzá tudjunk járulni a vadon élő adriai palackorú delfinek kutatásához, illetve védelméhez. Szóval nem ritka az, hogy ilyen jelenséggel is találkozhatunk. Most valóban az elmúlt órákban ez tartja lázban az internet népét, hogy Horvátországban Maslenica dalmáciai település strandján bizony rendes strandon, ami lezárt strand, tehát bójával leválasztott terület, oda beúszott a delfin, megszerzett egy labdát, és a videók tanúságos szerint örömtelien játszadozott hosszú perceken keresztül. Tehát erre is van példa, de természetesen nem ez a leggyakoribb, viszont ők valóban barátságosak, kedvesek mindaddig, amíg mi is tiszteletben

tartjuk az ő szabályaikat. No, hát aki még nyaralás előtt áll, jó készülődés, aki pedig éppen most nyaral, jó pihenést kívánok. A következő napok lent a tenger melléken még garantálják egyébként a kellemes jó időjárást. Nálunk egy picit módosulni fog, a jövő héten hűvösebb időre készülhetünk 4-5 napig, jövő hétvégétől viszont szép lassan újra emelkedik a hőmérséklet, és a hónap végére visszakapjuk majd megint a nyári kánikulai meleget. Ma viszont érkezik a hidegfront, perceken, órákon belül térségünket is eléri, helyenként heves esővel, záporokkal, zivatarokkal. Többen írtak már a hallgatók közül, hogy nálunk egy csepp sem esett Pápa környékén. Biztosan nem Somogyból viszont azt írják, hogy dörög villámlik, helyenként kisebb esőkkel, záporokkal, úgyhogy számítani lehet az érkezésére. Mi pedig folytatjuk ezt a délutánt, kellemes muzsikákkal, Pál utcai fiúk jön, mégpedig Minő csoda a Delfin című slángerrel, aztán itt lesz Goran Karan, Varga István jön, Janicsák Becca, George Ezra és hamarosan Péter Samek is, 2 perccel vagyunk 4:30 után.

No hát, ha még így zenéltünk, addig óriási változás történt az időjárásban. Hozzánk is megérkezett viharos széllel a hideg front, sötét komor felhők vannak fölöttünk, gyakorlatilag most már esti sötétség borult Muravidékre is. Olyannyira, hogy csak bízakodunk abban, hogy mi nem kapunk abból, ami Gornyaradgonát elérte, ugyanis ott nagyjából 10 perccel ezelőtt lecsapott a hideg front viharos széllel és jégesővel, nem is akármilyen jégesővel, hiszen a legelején tiszta jégeset nagyjából ilyen cseresznye nagyságú jégdarabok hullottak az égből, és pillanatok alatt 5-6 fokot zuhant a hőmérséklet. Nos, erre számíthatunk, hogy jelenleg itt van fölöttünk az átvonuló hidegfront Muravidéken, Zala-Vas vármegyékben ez az időjárás most a jellemző, és ez vett véget az elmúlt napok kánikulájának. Erősen megnövekedett a gomoly felhőzet, több helyen már záporok, heves zivatarok törtek meg ezt a nyári időt, hirtelen szélfordulással, megerősödő viharos széllökésekkel. Muravidékre, leginkább Muraszombat környékére is a gyors hőmérséklet csökkenés jellemző, ott 24-25 fokot mutatnak most a hőmérők, és heves záporok, zivatarok alakultak ki. A szél északnyugatira fordult, és már meg is erősödött, ez tart most felénk. Mi egyelőre a szelet kaptuk meg, és hát vészesen közeledik az eső is. Zalavár megye, főleg Zalaegerszeg környéke, ott még ilyen 28-29 fok van, gyorsan hűlt ott is a levegő, jelenleg záporos, szeles időjárás a jellemző. Vasvár megyében is a megnövekedett felhőzetből záporok, zivatarok alakultak ki az elmúlt percekben, például Vadászató környéke, Szalafő, ezen a részen is esik az eső, és igen, élénk erős fokozatú a szél. Erre a térségre egyébként, Vasvár megyére, Zalavár megye egyes területére sárga figyelmeztetés van érvényben a heves zivatarok veszélye miatt. Az erős hidegfronti hatás Somogyba már jóval korábban megérkezett, ott már jó néhány településen esett az eső, dörgéssel, villámlással érkezett a hidegfront, aktuálisan is ez az állapot jellemző, erősen felhős, borongós az idő, a következő órákban ismétlődő esőkre, záporokra, zivatarokra lehet készülni, és érvényben van a figyelmeztetés villámlással, széllel és jéggel. Az esti órákra a záporok mögött a levegő jelentősen felfrissül, a hőmérséklet gyorsan 20 fok alá süllyed majd. És hogyha rápillantok most az országos helyzetképre, akkor bizony a legtöbb helyen befelhősödött már az ég, és elerett az eső. Nálunk most szél fúj, és túlnyomóan borús az idő, úgyhogy így folytatjuk ezt a délutánt némi zenével. Kohánszki Roy érkezik, itt lesz Pál Peti, aztán Kim Carnes, és hamarosan 17:30-kor jelentkezik a Zöld Zóna. Donner Tíma várja majd Önöket.

Ez ott a Lángok című dal Pál Pétertől, és hát nyilván, ha nem is lángolt, de izzott az aszfalt a Forma 1-es belga nagydíjon. A 2026-os Forma 1-es világbajnokság legfrissebb mai futamát, a belga nagydíjat Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, aki a pole pozícióból indulva magabiztos tempó előnyét kihasználva aratott győzelmet. George Russell már az első körben kiesett a versenyből, ám csapattársa Antonelli győzelme kárpótolta a Mercedest. Charles Leclerc megszerezte a második helyet, míg a harmadik pozícióban Max Verstappen zárt. Verstappen a virtuális biztonsági autós fázis alatt némileg balszerencsés helyzetbe került, de volt büntetés meg incidens is. Lewis Hamilton 5 másodperces időbüntetést kapott, és a box utcában véletlenül az egyik szerelőit is elsodorta. Végül ő a negyedik helyen ért a célba. A pilóták pontversenyét továbbra is a Mercedes fiatal tehetsége, Andrea Kimi Antonelli vezeti 179 ponttal, őt követi George Russell 154 ponttal, és aztán jön Lewis Hamilton. Nos, a világbajnoki sorozata jövő hétvégén Magyarországon folytatódik, ahol a Hungaroring ad otthont a 41. magyar nagydíjnak, és a 2026-os Formula 1 magyar nagydíjat július 24 és július 26-a között rendezik meg a Mogyoródi pályán, ugye szabad edzésekkel, időmérő edzéssel, és július 26-án vasárnap délután 3 órától a futammal, ugye a Mogyoródi pálya 70 körös, és hát mindenki izgatottan várja, hogy a magyar pálya nyújtotta lehetőségeket, ki tudja majd legjobban kihasználni. Azt lehet tudni, hogy a Hungaroringen jelentős korszerűsítési munkálatok zajlottak és zajlanak a szágoldó cirkusz hosszú távú jövőjének a biztosítása érdekében, így kiemelt érdeklődésre és teltházas eseményre számítanak jövő hétvégén a szervezők. Úgyhogy jövő hétvégén is lesz Forma 1, aki kedveli a szágoldó cirkuszt, írja be a naptárba. Jövő hétvégén magyar nagydíj, július 26-án délután 3 órakor kezdődik a verseny. Hát ennek a mainak pedig a belga nagydíjnak abszolút győztese és tehetsége. Ez a mindössze alig 19 éves fiatalember, akit úgy hívnak, hogy Andrea Kimi Antonelli.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. Kevés dolog tűnik annyira ártatlannak, mint egy frissen nyírt gyep. A golfpályaszerű pázsit azonban gyakran inkább steril díszlet, mint valódi élőhely. Eltűnnek belőle a virágok, velük a rovarok is, miközben fenntartása egyre több vizet, energiát és vegyszert igényel. De hogyan lett egy eredetileg elit státusz szimbólumból hétköznapi kert ideál? Miért különösen rossz üzlet ez a biodiverzitásnak? És milyen az a kert, amely nem csak szépnek akar látszani, hanem valóban él is? Erről szólunk ma. A pázsit kultusz története valójában nem kertészeti, hanem társadalomtörténeti sztori. A rövidre nyírt gyep előbb az arisztokrácia luxusa volt, később technológiai termék lett, végül pedig szinte erkölcsi elvárássá vált. A korai európai parkok és kertek azt üzenték, a tulajdonos olyan gazdag, hogy a földjén nem élelmiszer termel, hanem geometrikusan szabott bokrokat és rövidre nyírt gyepet tart fenn. A 19. századi fűnyíró megjelenésével azonban ez a korábban csak az elit számára elérhető kertideál lassan a polgári kertekbe is beköltözött. A 20. századi amerikai külvárosok pedig végül tömegmodellé tették. A pázsit ekkorra már régen nem egyszerű kertészeti elem volt, hanem társadalmi jelzés. Rend, fegyelem, tisztesség, siker, beilleszkedés egyetlen zöld felületbe sűrítve. Ma sokan szinte ikonként tekintenek a rövidre nyírt gyepre anélkül, hogy annak társadalmi, szimbolikus vagy ökológiai jelentését egyáltalán megkérdőjeleznék. Ehhez a képlethez a hollywoodi filmek és általában a populáris képkultúra erősen hozzátett. Nem azért, mert egyetlen film tehet róla, hanem mert a jól nyírt előkert, a hibátlan gyep és a gondosan kordában tartott külvárosi zöld felület évtizedeken át ugyanazt üzente. Itt rend van, itt jólét van, itt minden a helyén van. Nem a filmipar találta fel ezt a vágyat, de tökélyre vitte a terjesztését. A gyep így lett vizuális közhely. Ha fű, akkor rövid. Ha rövid, akkor ápolt. Ha ápolt, akkor jó. Ez az a pont, ahol az esztétikai beidegződés elkezdi felülírni az életigenlő józanészt. A golfpálya gyep valójában a kertészet dísz egyenruhája. Látványos, vasalt, fegyelmezett, ám biológiai szempontból meglepően üres és élettelen. Egy skandináv kutatásban a golfpályák legintenzívebben karbantartott, tükörsima füves részeit végül azért hagyták ki a beporzó vizsgálatból, mert gyakorlatilag nem volt mit vizsgálni. A felületet alig egy-két növényfaj alkotta, beporzókat pedig szinte egyáltalán nem találtak rajta. Más városi gyepkutatások is ugyanabba az irányba mutatnak. A gyakori nyírás homogenizál. Eltűnnek a virágok, velük együtt a rovarok és a talaj élet sokszínűsége is. Ahol viszont ritkábban kaszáltak, néhány éven belül látványosan nőtt a növényfajok száma. A városi réteg pedig jóval gazdagabb élővilágot tartottak fenn, mint a centire vágott gyep. Magyarán a rövidre nyírt pázsit nem ápolt természet, hanem a szemünknek kreált idealizált kép, ami valójában életellenes, csak ezzel nem akarunk szembenézni. A tisztesség kedvéért érdemes hozzátenni egy fontos árnyalatot. Egy teljes golfpálya, mint tájmozaik, néha valóban több élőhelyet kínálhat, mint egy intenzív mezőgazdasági terület. Csak hogy ezt nem a sterilre nyírt játékfelületeknek köszönheti. A biodiverzitást jellemzően nem a centire vágott gyepek tartják fenn, hanem a meghagyott magas füves részek, a fás sávok, a tavak, a vizes élőhelyek és más féltermészetes foltok. Magyarán nem a golfpályaszerűség az érték bennük, hanem éppen az, ami nem golfpályaszerű. És talán ez az egész történet egyik legironikusabb része. Otthonaink kertjében rendszerint pont azt a legintenzívebben kezelt, biológiailag legszegényebb felületet próbáljuk utánozni, amely maga is csak a körülötte meghagyott élőhelyek miatt működik valamennyire. A víz és vegyszer igény sem mellékszál. Az intenzíven fenntartott gyeprendszerek ökológiai ára régóta ismert. Sok vizet kérnek, rendszeres trágyázást és növényvédőszereket igényelnek, miközben a fenntartásuk energiafelhasználással és üvegházhatású gázkibocsátással is jár. A golfpályák legintenzívebben kezelt részein az öntözés, a műtrágyázás és a vegyszerhasználat gyakorlatilag a rendszer alapfeltétele. Csak hogy ennek ára van. A műtrágyák célzott összetétele csak a pázsit növény táplálja, a környezetet, talajéletet nem, ezért az fokozatosan elszegényedik. Nem termelődik humusz, ami tulajdonképpen a talaj éléskamrája. Csak emberi beavatkozással éppen azokat a gyors növekedésű füveket erősítjük, amelyek kiszorítják a virágos növényeket. Hosszú távú gyepkísérletekben a trágyázás drasztikusan csökkentette a fajok számát, vele együtt pedig a beporzók jelenlétét is. Ráadásul a műtrágyák nagyon rossz hatásfokkal hasznosulnak, a többlet nitrogén, foszfor és a kálium pedig rendkívül veszélyes a környezetre. Lekötés nélkül hajlamos lerakódni és kimosódni, ezzel közvetlenül károsítja a gyökérsejteket, nehézfémeket mobilizál, elszennyezi az élővizeket, illetve savas ülepedést okoz. Drámaian befolyásoljuk a bolygó nitrogénanyag körforgását. Az ipari forradalom óta koncentrációja például 20-25%-kal nőtt a légkörben. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. A túlöntözés és a rosszul időzített rágyázás tovább növeli a tápanyagok kimosódásának kockázatát. A tökéletes pázsit tehát csak úgy marad tökéletes, hogy közben kémiailag és mechanikailag eltávolít mindent, ami egy kertet valóban élővé tenne. A kérdés valójában nem az, hogy lehet-e gyep a kertben, hanem az, hogy a rövidre nyírt pázsit válik-e az egész kert uralkodó díszletévé, vagy csupán egy kisebb, funkcionális eleme marad egy élőbb rendszernek. Egy fenntartható kert nem steril és nem egyszintű. Különböző magasságú növényzetből, virágzó foltokból, árnyékos és vadabb részekből, fákból, bokrokból és búvóhelyekből áll. Nem csak nézhető, élhető is. 2026 tavaszán ehhez már nagyon prózai szempontok is társulnak. A Hungaromet mérése alapján a 2026 áprilisi csapadék országos átlaga mindössze 4,1 mm volt, ami 90%-kal marad el a sok éves átlagtól, és ezzel 1901 óta a második legszárazabb április lett Magyarországon. A jó kert nem attól jó, hogy minden négyzetmétere ugyanúgy néz ki, hanem attól, hogy mindig kínál valamit valakinek. Virágot a beporzóknak, árnyékot a talajnak, búvóhelyet a rovaroknak, táplálékot a madaraknak. A városi kertek beporzóiról szóló kutatások rendre ugyanarra jutnak. Minél több a virág, minél változatosabb a növényzet, annál több élet jelenik meg. És sokszor nem is a teljes városi környezet a döntő, hanem az egészen apró helyi részletek. Van-e magasabb növényzet? Marad-e csupasz talajfolt? Vannak-e virágzó bokrok és fák? Különösen fontosak a koratavasszal virágzó fásszárúak, amikor még kevés a táplálék a beporzóknak. Késő nyáron és ősszel pedig az olyan későn virágzó növények, mint a borostyán, segíthetnek áthidalni a nektárszegény időszakot. Brit kutatások szerint a városi kertek éppen ezekben a kritikus időszakokban válhatnak kulcsfontosságú táplálékforrássá. A jó kertben ráadásul nem csak növények vannak, hanem szerkezet is. Egy kisebb kerti tó például nem csak látványelem. Hűti a mikroklímát, vizet tart a rendszerben és élőhelyet kínál, például olyan színpompás és kecses ragadozóknak, mint a szitakötők. Gondolták volna, hogy egyetlen szitakötő nimfa 40 szúnyog lárvát, egy kifejlett szitakötő pedig akár 100 szúnyogot is képes elfogyasztani naponta? Ugyanez igaz a holtfára is, amit a klasszikus kertkultúra sokáig rendetlenségnek tekintett, ökológiai szempontból viszont valóságos társasház, búvó, táplálkozó és szaporodóhely egyszerre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ezért ma is az egyik legegyszerűbb és leghasznosabb

0: gondolni, mit is jelent valójában a jól működő kert fogalma. Lehet, hogy a jövő kertje nem olyan lesz, mint egy golfpálya, hanem inkább olyan, mint egy élőtáj kicsinyített változata. Kevésbé szabályos, kevésbé kontrollált, ám cserébe sokkal hűvösebb, ellenállóbb és tele van élettel. És lehet, hogy egyszer még azt is megéljük, hogy nem azt tartjuk majd gondos kerttulajdonosnak, aki minden centire nyír, hanem azt, aki tudja, hol érdemes végre békén hagyni a természetet. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét zöld zóna.
1: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
2: A Muravidék hullámhossz.
1: MMR.

Fél hat múlt 4,5 perccel, mi eső után vagyunk, és egy csendes, nyugodt kis zápor eső után, de mintha még egy picit szemerkélne, alig észrevehetően. Van, ahol viszont nagyon intenzíven érkezett a csapadék, rövid idő alatt, egy óra alatt 20-25 milliméter is esett, és ennek még nincsen vége, hiszen a következő órákban is érkezik utánpótlás. A hideg front ugyanis szállítja a nedvesebb légtömegeket, és aztán az eső után gyorsan hűti a levegőt, jóval kellemesebb, frissebb már nálunk is. Egyébként az ország több pontján esik az eső, Liszt térségében, Muravidék több pontján, Szlovengrádezben most ebben a pillanatban szakad az eső, de szó szerint, és ott pillanatok alatt 17 fok alá ment a hőmérséklet. Nálunk még most 20-21 fok van, Muraszombatban viszont 18 fok, és ott esett egyébként némi jégeső, de esővel érkezett, és kifejezetten nagyon gyors váltás volt a hőmérsékletbe. Nagyjából 10 fokot zuhant azonnal a hőmérséklet. Egyébként lent a tengermeléken Portorosban még most valamennyire a részben derült idő jellemző, és maradt a 30 fok. Itt nálunk pedig a hidegfront már hozta a lehűlést, helyenként a kiadósabb mennyiségű csapadékot, de sajnos vannak területek, ahova jégesővel csapott le, ilyen Gornyaradgona térsége is, ahol cseresznyenasságú jég hullott, és aztán esőbe váltott át. A következő órákra még ígérnek a meteorológusok csapadékot, ráadásul a hidegfrontnak van utánpótlása, így a következő napokban is újabb esőkre, záporokra lehet számítani, és nagyon változékony időre. A folytatásban Janis Joplin érkezik, hamarosan lejátszuk a hét zeneszámát, és hogyha vasárnap, akkor 18 órától már magyar nóták, csárdások jönnek, és a hét magyar nótáját választjuk, természetesen összekötve egy kívánságműsorral.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.
2: A hét magyar nótája.
3: Így is van, a hét magyar nótáját választjuk, hiszen 18 órát mutat az óra, úgyhogy három ajánlat érkezik, és aztán önök döntik el, hogy a három nóta közül melyik legyen a hét magyar nótája. Elsőként Bojtor Imre énekel, a nóta címe Hiába süt a világra.
4: Hiába.

Jézus szép hazug élet. Mégse járunk szomorkodva, nem hallgatunk panaszóra, hogy pár röpke boldog óra, csak az vál.

0: És akkor most önök jönnek, és a szavazatok, no meg a nóta kérések, tehát van három nótánk, hiába süt a világra, holdvilágos őszi estén és 33 rózsafámon. Egyik nótára tudnak szavazni, és közben nótát is tudnak tőlünk kérni, úgyhogy induljunk is. Telefonszámaink változatlanok, 575 17 18 és 575 17 19. László, Nagy László írt nekünk, az első nótára szavaz Tiborral, és Solti Károly Hull az eső nagy a sár című magyar nótáját kérte tőlünk, és van telefonálunk is. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Itt napot kívánok, kedves Sünde!
0: Üdvözlöm.
1: Én Mária vagyok, és szeretnék szavazni az elsőre.
0: Az elsőre, és a nóta kérése, kedves Mária?
1: Az pedig lenne a Keszthelyi kikötőben.
0: A Keszthelyi kikötőben, rendben, elküldjük a magyar nótát, és köszönjük szépen, hogy velünk rádiózik.
1: Nagyon szépen köszönöm, minden jót is.
0: Minden jót önnek is, szép estét, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok!
2: Kezit sokolom Tünde, Karcsi vagyok, Teskándor.
0: Üdvözlöm, kedves Karcsi.
2: Ketten szeretnénk szavazni a harmadikra.
0: Igen.
2: És a nóta Gyulai Erzsitől mindenképpen, ha megvan az, hogy boldognak lenni jó dolog.
0: Igen, boldognak lenni jó dolog, valóban.
2: Ha ez nem lenne, akkor a három bokor ribizli.
0: Három bokor ribizli. De van, boldognak lenni jó dolog. Hogy ne lenne? Hát ez tényleg jó dolog. Úgyhogy köszönjük szépen, Karcsi.
2: Köszönjük szépen. További
0: minden jót.
2: Napot, mindjárt.
0: Nagyon szép
2: napot.
0: Estét, viszont hallásra. Van-e még telefonálunk? Halló? Jó napot kívánok, üdvözlöm!
3: Kedves csókolom, Weisinger József vagyok Csurgóról.
0: Üdvözlöm, kedves József!
3: Szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Igen.
3: És szeretnék meghallgatni Adj Uram Isten!
0: Adj Uram Isten című magyar nótát, köszönjük szépen, József, minden jót önnek.
3: Nagyon szépen köszönöm,
0: köszönjük a szavazatot
3: kívánok,
0: önnek is, viszont hallásra. Közben érkezett üzenet, és sziasztok, szavaznék a harmadik nótára, és meghallgatnám Dóri József, 9-et ütött az óra, este van című magyar nótáját, Máté Zala Baksáról küldte az üzenetet, köszönjük szépen Máténak is. Van telefonálunk is, üdvözlöm, jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, Tünde, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm, kedves Erzsi.
4: A harmadik nótára szeretnék szavazni.
0: Rendben, és a kérése?
4: Kovács Apollóniától szeretném meghallgatni, Vallomásra küldöm a szívemet.
0: Vallomásra küldöm a szívemet, elküldjük a nótát. Köszönjük szépen, Erzsi, önnek is további szép vasárnapot, minden jót, viszont hallásra.
4: Én is köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Üdvözlöm a telefonálót!
5: Hello, hello.
0: Jó napot kívánok!
5: Hello. Üdvözlöm, drága Tündik, én Németné Klári vagyok, Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm, Klárika!
5: Drága Tündik, én a harmadikra szeretnék szavazni.
0: Igen, és a nóta kérés.
5: És kérem szépen 60-i kis Gyöngyitől, minden múlandó e világon.
0: Minden múlandó e világon, el fog énekelni 60-i kis Gyöngyi. Köszönjük szépen,
5: nagyon
0: Klárika.
5: Nagyon köszönöm, és minden jót.
0: Minden jót önnek is, szép vasárnapot, viszont hallásra. Van-e még telefonálunk? Halló?
6: Igen.
0: Üdvözlöm.
6: Szép üdvözlet önnek, a Boglárkának és a Teodornak, és én is a harmadikra szavaznak. Nótát pedig kérném, nincs a földön olyan ember, akinek még sosem fájt a lelke.
0: Jó, nincs a földön olyan ember, küldjük a magyar nótát, köszönjük. Igen. Szépen, Ili. Minden nagyon jót önnek, jó egészséget, további
6: szép
0: estét.
6: Viszont
0: hallásra. Üzenet is jött, kedves Tünde, Erzsivel ketten szavazunk a harmadikra. És a kérésünk Kovács Apollónia, minden szívben él egy magyar nóta, és Pántlika, Pántlika, háromszínű Pántlika című nóták. Köszönjük szépen a szavazatokat Erzséknek, Erzsinek és Bettinek, és ha minden igaz, akkor van telefonáló is. Üdvözlöm! Halló!
7: Csókolom, kedves Tünde, én Béla vagyok Gutorföldéről.
0: Üdvözlöm, kedves Béla!
7: Szeretnék a harmadik nótára szavazni.
0: Igen, és a nóta kérése?
7: Kérném azt a szép magyar nótát, hogy valaki úgy elment az életemből, többé sose látom, Tarnai Kis László előadásában.
0: Tarnai Kis László, rendben. Köszönjük szépen, Béla, önnek is. Legyen
7: is
0: szép
7: köszönöm.
0: Estéje, minden jót.
7: Jókolom.
0: Viszont hallásra.
7: Jókolom, szép estét kívánok.
0: Önnek is. Van-e még telefonálunk? Van üzenetünk. Szavazunk az első nótára Zolival. És a nóta kérés Szalai Lászlótól, és ránk bízta a választás, úgyhogy Szalai László fog majd nótázni egyet, ami biztos, legyen meglepetés a magyar nóta. Aztán itt egy újabb üzenet, e-mailben jött, szia Tünde, szavazok az elsőre, és a Kiskút Kerekeskút című magyar nótát szeretnénk meghallgatni. További szép estét, üdvözlettel Mózner-né Gabriella Szentpéterfáról. Van telefonálunk, halló!
8: Halló, jó napot kívánok, Magyar Zsolt vagyok Gellénházáról, és a harmadik nótára szeretnék szavazni.
0: Igen, és Zsolt, van a nóta kérése?
8: Hát, ha esetleg a Gyere Bozli kutyám megvan, akkor azt szeretném meghallgatni.
0: Hát, hogy ne lenne, az egy alapnóta, úgyhogy küldeni fogjuk. Köszönjük szépen, Zsolt! Köszönöm minden szépen. Jót önnek, szép vasárnapot, viszont hallásra! Van itt még üzenet természetesen, és remélem, hogy még telefonálunk is érkezik, bár azt gondolom, hogy viszonylag most már látható az, hogy melyik nóta az abszolút kedvenc, úgyhogy hamarosan majd eredményt is hirdetünk, de még néhány percük van arra, hogy hívjanak bennünket. Van itt üzenet, így szól. Szia Tünde, Balázs vagyok Dobriból, és édesanyámmal szeretnék a harmadikra szavazni, és a nóta kérésünk Kicsi fehér messzelt szoba. Balázséknak is köszönjük szépen a szavazatot, és jönni fog ez a magyar nóta. Aztán, szia Tünde, az első nótára szeretnék szavazni a párommal. A kérés pedig Messze van a kicsi falum, Éva Rédicsről írt nekünk, és bár azt írta, hogy László Attila előadásában kéri, de hát magyar nóta van, úgyhogy magyar nóta előadó fogja elénekelni a Messze van a kicsi falum című nótát. Minden esetre Éváéknak köszönjük szépen a szavazatokat.

0: Most eddig vártuk a szavazatokat, mert aztán szépen telítődött is az óra kérésekkel, kívánságokkal, és mindjárt meghallgatjuk a hét magyar nótáját is. Nem kapott szavazatot Melis György és a Holdvilágos őszi estén, 8 szavazatot kapott Bojtor Imre és a Hiába süt a világra című nótája, és 13 szavazattal Biszák Júlia nyerte ezt a mai kis összecsapást, úgyhogy a hét magyar nótája hivatalosan a 33 Rózsafámon című csárdás, úgyhogy ezt most lejátsszuk önöknek, aztán pedig jönnek azok a nóták, amelyeket hallgatóink kértek tőlünk.
1: A hét magyar nótája.

Hol az eső, nagy a sár, az én búzsám, az a pár, az a pár. Még a szeme is nevet, ha megölel engemet, de engemet. Csókot is átízik be, de remélem egyel vett, ha még egyet is angyalom cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől még estélig egy végbe. Csókot is átízik be, de remélem egyel vett, ha még egyet is angyalom cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől még estélig egy végbe. Az eső meg a hó, csókolózni csuda jó, de csuda jó. Bolond, aki nem teszi,

táncol a szélke kére. Hangosott a vakonsárna, a sok kislány párját várja estére. Szerelemről suszog a nap a vízcsokban, és a csókat mindjárt rabban cserélni. Nem tudja meg senki,

hagyja meg senki fia a Balaton, elhallgatja fakérni. A keszthelyi füdes parton gyönyörű, szép holdvilágos az este. Oda várom, fogalom van, hadd a lejjen,

aki azt még sosem mondta.

vezgetnek csendesen. A kemence szegletébe egy anyóka kuporgat,

0: A Magyar Nóta kívánság műsorral ért véget ez a mai délután. Ez a vasárnap délután július 19-én, hát 19 óra van, és nálunk szemerkélő eső, gyenge szélfúj, és kellemesen visszahűlt a hőmérséklet. Mondhatom, hogy szerencsések vagyunk az időjárás tekintetében, volt egy kicsi eső, nem érkezett olyan drasztikus széllel, meg fordulattal, viszont több terület kapott bőven jégesőt, meg akár viharos szelet is. Ugye Gonyarad-Duna térségében jégesett, a Balatonon pedig viharos erejű szél van, ami felkorbácsolta a vizet, úgyhogy ennek a hidegfrontnak van azért kellemetlen következménye is. Ami mindenképpen pozitívum az az, hogy véget vetett a kánikulának, és a következő néhány napra hoz egy kis felfrissülést. Ebben bízva kívánok Önöknek egy pihentető, csodás vasárnap estét, és egy eredményes jövő hetet. Legközelebb holnap várom majd Önöket, addig pihenjenek egy jót, elköszön a délutáni csapat. Lebár Teodor volt a délutáni hangtechnikus, ő válogatta a zenéket is, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben búcsúzik a műsorvezető Cseresnyi Tünde. Minden jót kívánok!
1: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, Kígyós Jancsi. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egyetlen fia, Jancsi volt a neve. Azt mondja egyszer Jancsi az anyjának. Édesanyám, én elmegyek szerencsét próbálni. Talán az Isten megsegít. Szerzek valamit, kennek is jobb lesz majd az élete. Szegény asszony pogácsát sütött, feltarisznyálta a fiát, s Jancsi elindult hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s amint egy rengeteg erdőn menne keresztül, megszólítja valaki. Néz erre, néz arra, ha nem lát senkit. Aztán felnéz egy fára, s hát, annak a felső ágára rá van tekeredve egy kígyó, ez szólott hozzá. Azt mondott a Jancsinak a kígyó. Te legény, védj le a fáros, vígy haza az édesapámhoz, bizony nem bánod meg. Jancsi felmászott a fára, a kígyót szépen letekerte az ágról, az meg mindjárt rátekerődzött a nyakára, de nem bántotta Jancsit. Na, leereszkedik a fáról, tovább indul Jancsi, s kérdi a kígyótól. Hát hol lakik a te édesapád? Mondotta a kígyó. Látod amott azt a nagy tüzet? Ott lakik az én édesapám a gyémánt palotában. Hát hitte is, nem is Jancsi ezt a beszédet, de azért csak vitte a kígyót. Többet nem kérdezősködött. Tovább mennek, mendegélnek, és egyszerre csak eléjük áll egy disznó nagy röfögéssel. Azt mondja Jancsinak a disznó. Tedd le azt a kígyót, legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Látod-e? Én királyfi voltam, s disznónak varázsolt. Mondotta Jancsi. Nem bánom én, akárminek varázsol. Megígértem, hogy hazaviszem. Hát szavamnak állok. Amint egy pár lépéssel tovább mentek, mondja a kígyó. Szerencsét, hogy nem hallgattál arra a disznóra. Királyfi lehetne még most is. De megvarázsoltam, mert hiába kértem, hiába könyörögtem, nem vitt haza az édesapámhoz. Még egy hajtásnyira sem mentek, eléjük betoppan egy ló, s az is azt mondja Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Nem bánom én, ha meg is varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Mikor egy kicsit tovább haladtak, mondotta a kígyó Jancsinak. Látod, Jancsi, ezt is azért varázsoltam meg, mert nem vitt haza az édesapámhoz. Tovább mennek, mendegélnek, s hát jő velük szembe égtelen nagy bömböléssel egy bika. Mondja ez is Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert bizony megvarázsol, mint engem. Mondotta Jancsi. Hadd varázsoljon, nem bánom. Megígértem, hogy hazaviszem, hát szavamnak állok. Aztán tovább mentek. Mikor egy kicsit eltávolodtak a bikától, mondja a kígyó. Látod, te legény, ez mind a három királyfi volt, s mind a hármat kértem, hogy vegyen le a fáról, vigye haza édesapámhoz, de egyiknek sem volt annyi szíve, hogy megkönyörüljön rajtam. Azért varázsoltam meg mind a hármat. Eközben megérkeztek ahhoz a nagy tűzhöz, amelyet messziről láttak. Attól a tűztől nem messze volt a gyémánt palota, abban lakott a kígyó édesapja, a kígyó királya. A gyémánt palota előtt egy regement katona állott tört, s mikor Jancsi odaért a kígyóval, szépen két sorba állottak, s úgy szalutáltak. Fölmennek a gyémánt garádicson, s amint mennek, mondja a kígyó Jancsinak. Hallod-e, te jó legény? Az édesapám, amiért engem hazahoztál, annyi ezüstöt s aranyat kínál, amennyit csak elbírsz, talán még többet is. De te ne fogadj el semmi egyebet, csak azt a nagy abroszt, amelyik az ebédlő asztalra van felterítve. Bemennek a palotába, fogadja a kígyó király nagy örömmel, s mondja lelkes szóval Jancsinak. Kívánj akármit, te legény, adok neked akármit, aranyat, ezüstöt, gyémántot, amiért visszahoztad egyetlen leányomat. Mondotta Jancsi. Nem kell nekem felséges királyom, sem aranya, sem ezüstje, sem gyémántja, csak az a nagy abrosz, amelyik az ebédlő asztalára van felterítve.
2: Jól van, fiam,
1: mondja a kígyó király. Hát neked adom, pedig ez a legdrágább kincsem a leányom után. Mert úgy tudd meg, hogy ennek az abrosznak csak be kell hajtani a négy sarkát, s tele lesz mindjárt étellel, itallal. Ha ezt az abroszt megőrzöd, ételre, italra nem lesz gondod az életben. Ott mindjárt meg is mutatja a király, hogy mit tud az abrosz. Behajtja a négy sarkát, s hát annyi rajta az ételital, hogy csak úgy ropogott alatta, az asztal pedig színarany volt mind a négy lába, de még a fedele is. Leülnek az asztal mellé, biztatja Jancsit a kígyó király, hát egyél, igyál, fiam. Esznek, isznak, s egyszer csak mi történik, mi nem. Nem egyéb a nagy semminél, elég az, hogy kerül, fordul az asztal körül a kígyó király leánya, s hát egy szempillantása csak eltűnik, mintha fölnyelte volna el. És ott van helyette egy szépséges szép leány, de olyan szép, hogy Jancsinak szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodásról. Megszólal a leány. Csodálkozol, ugye, te legény? Pedig úgy nézd meg, hogy én vagyok az a kígyó, kit hazahoztál. Nem bánom én, mondta Jancsi, ha az vagy, ha az nem vagy. De ha elébb látlak, bizony nem az abroszt kérem az apádtól, hanem tégedet. Mondja a kígyó király. Hej, ne búsulj, fiam! Neked adom az abroszt is, meg neked adom a leányt is. S adok mellé tenger kincset. Élhettek vígan míg a világ, s még két nap. Hej, de bezzeg megörült ennek a beszédnek, Jancsi. Nem különben a kígyó király kisasszony. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak. 7 álló nap, s 7 éjjel táncoltak. Akkor a fiatalok 6 lovas hintóba ültek. 6 lovas hintó előtt ment egy regement huszár, utána is egy regement huszár. 2 felől a hintó mellett 7 regement gyalogkatona. Úgy indultak haza Jancsi hazájába. Jaj, de még mi mindent vittek utánuk? 6 szekér ezüstöt, 6 szekér aranyat, 6 szekér gyémántot. Ahogy megérkeztek a Jancsi hazájába, éppen olyan gyémánt palotát építettek, mint a kígyó királyé. Beleköltöztették Jancsi anyját is. Bezzeg jó dolga volt azután. Kezét, lábát összekalácsolta, úgy élt, mint egy királyné. Itt a vége. Fuss el véle.
0: Itt a vége, fuss el véle. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek. Jó éjszakát. Szép álmokat. Szép álmokat.
3: Muravidéki Magyar Rádió. Régióban az első.

a bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a tisza víz a zengabakony, a vértes kedves nem tagadom, a káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a vasárnapi hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. A petesházi június 22-i utcai faluotthon ezúttal új fényben tündököl. Lendva község támogatásával a faluotthon teljes körű felújításban részesült. A beruházás értéke megközelíti a 180 ezer eurót. A felújított létesítményt ünnepélyes keretek közt a hagyományos Anna napi találkozó keretében adták át rendeltetésének szombaton délután. Szőke Krisztina összeállítása.
2: A június 22-e utcai faluotthont a múlt század 60-as éveiben a polgárok építették. Mint mondta Adorján Ladislav, a petesházi helyi közösség elnöke, az utóbbi években az épület nagyon rossz állapotba került.
3: Hát a faluotthon nagyon lerobbant állapotban volt, az ablakok kitörtek, már a szavazás ilyet nem lehetett itten végvinni, nem lehetett semmi. És nagyon rászorult a felújítása, ez már az utolsó 15 évben ilyen lerobbant állapotban volt. Remélem, még érzem, hogy a népek jöttek, néztek, hogy nagyon örülnek, hogy ilyen szép új otthon lesz végre Petesházán is. Hogy a felújított otthonban helyet kap minden egyesület, aki működik, ugye a tűzoltók, a tűzoltóknak itt van egy ilyen garázsuk a mentőcsónak részére. A turisztikai egyesület is helyet kap, hát a kultúra egyesület is hogyan működik, meg a falu közösség is a rendezvényekre, privát ünnepélyekre helyet kap. Modern, korszerű felszerelt konyhát kaptunk, úgyhogy reméljük, hogy használt és leli mindenki, még hogy vigyáznak rája.
2: A helyi közösség elnöke még elmondta.
3: Most felújításra kerül még ez a ilyen tekepályó, ballinpályó, és azoknak is lesz egy helyiségük itten.
2: Mondta Adorján Ladislav, a petesházi helyi közösség elnöke. A felújítást teljes egészében Lendva község fedezte. Magyar János, Lendva község polgármestere.
4: Hát ez a falu otthon nagyon rossz állapotban volt, már felhasználásra veszélyes is volt, és nem megfelelő feltételek voltak a használatára. A benti részében az egész zalla föl volt véve, és új járólapok voltak letéve. Itt már a lépcsőzet új, akkor az egész épületen az ablakok ki voltak cserélve, az ajtók belső, külső, a villanyvezeték, a vízvezeték, a belső vakulás, a benti szigetelés. A külső részben pedig a külső szigetelés, az új tető, a tűzoltók számára egy helyiség, akkor a mellékhelyiségek, mosdó, komplett felújítása és szerzés olyan állapotban volt, hogy nem megfelelő volt a használatra, és akkor a környéke persze az eligazítása neki. A petesháziak a participatív, vagyis részvételi költségvetésre is jelentkeztek, és egy új konyhára tettek igényt. Sikeresek voltak, és ennek is a kivitelezést sikeresen befejeztük. Egyébként még új kapukat is tettünk ide a sportpályára, a plakát helyiséget is felújítottuk, úgyhogy teljes körű felújítás van Lendva község költségvetéséből.
2: A beruházás értékéről pedig a következőket mondta Magyar János polgármester.
4: A projekt értéke 179 ezer áfával az épület felújítása, de ez mellett még voltak plusz költségek, ami most még nem jöttek be a számlák, úgyhogy arról nem tudok leszámolni még pontosan, de a felújítás 179 ezer euró volt.
2: Az ünnepélyes megnyitón Adorján Ladislav, a petesházi helyi közösség elnöke, köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a faluotthon új fényben tündököl. Továbbá hangsúlyozta.
3: Legyen ez a faluotthon, mindig a találkozások, a kreativitás, a kölcsönös tisztelet és az összetartás helyszíne. Közösség valamennyi nemzedékét szolgálva maradjon egy olyan hely, ahol mindig örömmel találkozunk.
2: A felújított faluotthont a hagyományos Anna napi találkozó keretében adták át rendeltetésének. A rendezvényről Fehér Gabit, a petesházi Horváth József Kultúregyesület elnökét kérdeztük.
5: 2013-ban szerveztük meg először az Anna napi rendezvényt, mind a falu napot. Az ötlet onnan jött, hogy ugye a faluban van egy Szent Anna szobor, amely régen elég rossz állapotban volt. Szent Anna egyben a falu védőszentje is volt régen, és szeretünk volna felhívni a figyelmet erre a szoborra, illetve eszközöket szerezni, hogy felújíthassuk, és egy emléket állítani ennek a régi hagyománynak, illetve annak, hogy régen ez volt a falunak a védőszentje.
2: A Szent Anna szoborról pedig még megtudtuk.
5: Manapság ez egy fontos emlékmű a falusiak számára. Régen, talán még ma is hozzá könyörögtek Szent Annához, a bajba jutottak. Ugye Szent Anna védőszentje a halászoknak, a háziasszonyoknak és a bányászoknak is. És hát a faluban ilyen tevékenységek mindig voltak az évszázadok során, és biztos, hogy fontos szerepe volt régen, sokkal fontosabb, mint ma, de szeretnénk mi ezt a hagyományt megőrizni.
2: Ilyenkor ez szép példája annak, hogy így összefog szinte az egész település.
5: Igen, az egyesületek mindig kiveszik részüket a munkából, az ilyen rendezvény, főleg az Anna napi rendezvényen. Ugye a tűzoltók is itt vannak, a tűzbiztonságot ők kezelik, illetve látják el, meg hát segítenek itt rendészként is egy kicsit irányítani a parkolást. A turisztika egyesület az minden éven valami finomsággal kedveskedik a közönségnek, a falusiaknak. A Kultúregyesület csinálja a kultúrműsort, illetve megszervezi a kultúrműsort. Így együtt mindenki teszi a saját dolgát, össze tudjuk hozni a rendezvényt.
2: A színes kultúrműsorban fellépett a Prekmurje néptáncsoport, a Gáberszky Mantrasi népi zenészek, a Pincei néptáncsoport, valamint a Völgyi falusi népdalkör.

Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

talán valahogy befejezésül ugye a 16. század egyik nagy református lelkésze, a magyar nyelvtudomány egyik úttörője, úgy nevezték, hogy Szenci Molnár Albert. Na és talán befejezésül még azt is el kellene mondani, hogy a kollégium melletti temetőben található pápai Páris Ferenc sírja, ő tanár volt, a nagyegyedi református kollégiumban orvoslást és a filozófiát oktatta, és 1649 és 1716 között élt, Németországban és Fájszban tanult, és számos könyvet adott ki, szóval úgy is mondhatnák, hogy a medicina egyik kiváló személyiségéről van szó.

Pannónia földjén tájak, értékek, emberek. Most megismételtük a 2016. szeptember 16-ai epizódot, amelyben a Kisküküllő vidékéről meséltünk. Egy hét múlva újra Pannónia földjén és egy kárpátaljai táj. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

0: Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Moravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot, a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák csak, becsap a sárga út, ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

Yeah.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgel indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol a remény

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

Yeah.